Mi azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: Érted?
1: Hogy érted?
0: Érted!
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én

Most a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Mi azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.

Lógtam a melóból, de legálisan történt, papírom van róla, hogy minden rendben. Viszont ennek az a következménye, hogy nekem ma van hétfő. De mivel amúgy a hétfőkkel sem szokott komolyabb problémám lenni, úgy nem lesz a mai nappal sem. Szerdával, május 13-ával ébredésük legyen, könnyű, kávéjuk forró, főnökük jókedvű, fizetésük hatalmas, és reggelük ázásmentes. Jó reggelt!

Shawn Mendes és Camila Cabello, Señorita, 8 perccel járunk 6 óra után, szerda van május 13-a, és hát esővel indítottuk a mai napot, nem is akármilyennel, úgy 3-6 körül úgy egyből rákezdett, szinte zuhinak mondható, úgyhogy fázni nem fázunk, de ázni bizony ázhatunk. A hőmérséklet az... Már végül is azt hiszem, hogy megfelel az évszaknak, meg a napnak is, május 13-ának 11 fok van itt Székelyudvarhelyen, 9 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, Gyergyőalfaluban és Maroshévízen is, a Bucsintetőn van 6 Celsius fok. Vannak ennél alacsonyabb hőértékek is, sőt, fagypont alattiak, igaz, ahhoz fel kell menni a hegyekbe. Például éppen néztem, hogy a Bucsecs-hegységben ott mínusz 1 van, a Fogaras javasokban mínusz 2, a ma reggeli minimális hőérték pedig épp a déli Kárpátok Krasószörény megyében, hát Hunyad és Krasószörény megyék határánál mínusz 6 Celsius fok, és ahol mínusz van, és van olyan hely, hegyvidéken, és esik is az eső, tulajdonképpen ez így nem helyes, mert nem esik az eső, hanem ott hull a hó, jelezték is az Országos Meteorológiai Szolgálat szakemberei. Vannak helyek, hegyvidéken mínusz 1, mínusz 2 fok, és eső helyett hóhull. Na, mi megelégszünk az esővel. Esetleg mennydörgéssel, ha jön. A dalban jön. Figyelem! Megvolt. Jó reggelt!

Purple Disco Machine in the Dark, 6 óra múlt 17 perccel. Hát régóta nem csekkoltam le udvarhelyének és környékének az időjárását, mert nem érintett. Most már tényleg azért kéne figyelni erre is. Hát úgy tűnik, hogy egy picit a hétvégére korábban prognosztizált rossz idő csúszott arrafele. Szép hétvégénk lesz, a péntek szombat legalábbis, az tényleg csodálatosnak ígérkezik. A mai napon, hát amilyen most olyan lesz, esőre számítsunk a nap folyamán. Holnap az esőfelhők szétoszlanak, és lesz egy pici felmelegedés is, 16 Celsius fokig. Hát tényleg a péntek és a szombati nap, na, talán most, ha csőre van töltve a fegyver, akkor meg lehet húzni a ravaszt a majálisra. Kicsit fura lesz így most május közepén majálishozni, de még benne van a pakliban. Legrosszabb esetben majd gyereknappal együtt ünnepeljük. Nincs más megoldás. 21-22 Celsius fokos csúcsérték péntekén és szombat. Esőmentes és szinte zavartalan napsütés. Ilyennek ígérkezik, mint mondtam, a péntek és a szombati nap. Vasárnapra sajnos már, igaz, hogy a vasárnap második felére prognosztizálják, tehát lehet a délelőttük még belefér egy kis mics pusztítás, de a vasárnapi nap második felére térnek vissza az esőfelhők, és ha minden igaz, itt maradnak jövő héten hétfőn és kedden is. Na, szépnek ígérkezik a hétvége, a péntek és szombati napja, ki lehet használni.

megpusztíthatatlan. Kora reggeli audíció, nem csak susztereknek. Hallható egy otthon, kettő autóban, három benzinkutaknál és minden hangszóróban.

A régi repülők dal, melyet a dalszerző amúgy és szövegíró Geszti Péter Váci Eszterrel együtt feldolgozott, felújított. 6 óra 27 perc van, és hát, fagyos szent. Szervác, ugye van még Pongrács Bonifác is. Valamikor réges-régen rettegtek tőlük a mezőgazdák a fagyos szentek bosszújától. A kérdés az, hogy mennyire tudnak még érvényesek lenni a mai napon, amikor hát azért legyünk őszintén, a telek már nem a régiek, a tavaszok sem, az őszek sem, sőt a nyarak is ugye elnyúlnak rendesen. Szóval nem tudom, hogy mennyi azok az évszázados megfigyelések mennyire tudnak érvényesülni a mai napon, amikor még igazából a klíma sem a régi, lehetne nyugodtan mondani. De na! Szerencsére ma már van modern meteorológia, így meg tudják esetleg több-kevesebb pontossággal mondani, hogy akkor fagy, vagy nem fagy. Állítólag a cseresznye az sok helyen lefagyott már, mármint a virágzása a cseresznye fáknak. Majd kiderül. Too hard for you, can't take my eyes off you. Megy tovább a szerda. Jó reggelt!

Magosi Brothers Company, van egy ház. 6 óra 38 perc van. A néphit szerint Szervác, a fagyosszent a Tisza közepén víz nélkül megfulladt. Nem is kellett áradás hozzá. És a hírhet fagyosszent bosszújától, hát nem tudom, hogyha ma is, de sokáig rettegtek a mezőgazdák. Amúgy... Ha megnézzük az évfordulókat, 59 éve tölthetne, ha még velünk lenne, de már régóta nincs. A Labus egykori énekesnője, Melanie Thornton, amerikai énekesnője. Egy 2001-es dalát hallhatjuk most, Back on My Feet Again, ismét talpra állt.

Train és Angel in Blue Jeans. 91 évet tölt a mai napon Luciano Benetton, olasz üzletember. Az észak-olaszországi Trevizóból indult üzletember testvéreivel együtt építette fel a világ egyik legismertebb divatmárkáját, amely nem csak színes ruháiról, hanem sokszor botrányos, társadalmi kérdéseket feszegető reklámjairól is híressé vált. A mélyről induló Benetton története mára a divatvilág egyik ikonikus sikersztoria, és a, hát főleg a Schumacher rajongóknak azért kellemesen csengő név, hiszen a német 7-szeres világbajnok épp egy Benetton autóval nyerte meg első két világbajnoki címét. Ma már energiaital márka is vezethet csúcsra egy Forma 1-es autót. Akkorban Benetton azt mondta, van egy rakás pénzem, hát mit tegyünk vele? Öljük bele a Forma 1-be, nem is akárhogy. Jól emlékszem, még az első VB címét még egy Benetton Ford autóval nyerte meg Schumacher, aztán jött a Benetton Renault. Schumacher másodszor is világbajnok lett, úgyhogy újabb kihívások után nézett. Ránézett a Ferrarira, ugye minden Forma 1-es pilóta tudja, hogy a Ferrarihoz igazolni az egy olyan bakancslistás dolog, amit nem mindenki tud kipipálni, és nem egy könnyű dolog, mert oké, leszerződtetnek a Maranellóiak, de hogyha nem hozol sikert, ahogy a Laudás filmben van, hogy ha nyersz, akkor jó barátja vagy ott mindenkinek. Ha vesztesz, akkor hát te vagy az, aki viszi a balhét. Úgyhogy nem egyszerű dolog. Schumachernek sikerült. Azt hiszem Kimi Räikkönen volt az utolsó, aki VB címet tudott nyerni a Ferrarival. Lám ott van Hamilton, ő is 7-szeres világbajnok. És nem nagyon tud. Na, de hát még bármi történhet, hosszú az idei szezon is. Bár egyelőre nem úgy látszik, hogy a Ferrari vissza tudna térni oda, ahol az ezredforduló tájékán volt. Hát mondjuk ott volt egy olyan hármas és szerencsés csillagzat, Jean Todt. Ő volt a csapatvezető, Schumacher volt a pilóta, igen, Ross Brawn volt a stratéga. Na, ők hárman sikerre vitték az olaszokat. 6 óra 48 perc van, és ha már az olaszok szóba kerültek, és hát a 91. életévét betöltő Luciano Benetton is a mai napon ünnepel, Albano és Romina Power jön most. Ci sarà. Jó reggelt!

Marsalko Dávid és az Irie Mafia. A hajnali kör náluk egy kicsit más jelent, mint nálunk. Mi köröket futunk, óránként teszünk meg egyet, és lassacskán az elsőnek a végéhez közelítünk. 5,5 perc választál 7 órától, akkor jönnek a hírek, a Wecker első órát pedig Ryan Paris dalával zárjuk. Édes élet. Az nem lehet rossz, főleg a mai cukormentes világban. Dolce Vita. Jó reggelt!

0: Nyilvános az érettségi menetrendje, megvan a somlyói búcsú szónoka. Ma este játsszák a kupa döntőt. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Június 2-ától lehet jelentkezni a nyári érettségi vizsgaidőszakra. Az Oktatási Minisztérium nyilvánosságra hozta az idei érettségi vizsgák teljes menetrendjét. A végzős osztályok diákjai a többi középiskoláshoz képest korábban fejezik be a tanévet, hogy több idejük maradjon a felkészülésre. A szóbeli kommunikációs készségek felmérése június 8-án kezdődik, az írásbelik június 29-én kezdődnek a román nyelv és irodalom írásbelivel. Ezt követik a szaknak megfelelő tantárgyak, az első eredményeket július 7-én, a véglegeseket július 13-án hozzák nyilvánosságra. Meghirdette a civil szervezetek szociális projektjeinek támogatását Hargita megye tanácsa, az idei évben a támogatások összértéke 950 ezer lej. Az öt támogatási program célja az elszigetelt településeken működő közösségi szociális szolgáltatások támogatása, a fogyatékkal élő személyek védelmét szolgáló civil szervezetekkel való együttműködés, az otthoni szociális és egészségügyi gondozás támogatása, az idősek védelmét ellátó szervezetek segítése, valamint a veszélyeztetett helyzetben lévő gyermekek és fiatalok jogainak védelmét és előmozdítását szolgáló programok támogatása. A projektjavaslatokat személyesen lehet benyújtani a Hargita megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság székhelyén, a pályázatok benyújtásának határideje június 8-a 15 óra. Székely János szombathelyi megyés püspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka. A meghívott szónok 1964-ben Budapesten született, Ferenc pápa 2017-ben nevezte ki a szombathelyi egyházmegye megyés püspökévé. Az idei csíksomlyói pünkösdi búcsú központi ünnepi szentmiséje május 23-án szombaton 00:30-kor kezdődik a Kis- és Nagysomlyóhegy közötti Nyeregben, a Hármas Halomoltárnál. Ma este játsszák a labdarúgó Román Kupa döntőjét. A finálét a Nagyszebeni stadionban rendezik meg, és az a két csapat játsza, amelyek a bajnoki címért is küzdenek. A Kolozsvári Universitátia és a Krajovai Universitátia összecsapása ma este 8 órától kezdődik. Keretet hirdetett Marco Rossi, a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya az együttes két felkészülési mérkőzésére. A válogatott keretébe 5 újonc került be, Pécsi Ármin kapus, valamint Kovács Bendegúz, Markgráf Ákos, Szendrei Norbert és Tóth Rajmund. Magyarország június 5-én pénteken a Puskás Arénában fogadja Finnországot, majd 4 nappal később Debrecenben játszik Kazasztánnal. A meteorológusok szerint ma is változékony időjárás lesz adáskörzetünkben, esőzések várhatók, a széljárás megélénkül többnyire borús égbolt lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek reggel 9 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy. Vállalkozások támogatója.
2: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: 7 óra után járunk, 7 perccel folytatódik a Vekker, szerda van, május 13-a, szervác napja, a fagyos szentek egyike, aki ma úgy döntött, nem fagyaszt. A hegyvidéken igen, de itt nálunk nem. Helyette inkább alaposan megöntöz bennünket. Elsővel indítottuk tehát a napot, de most az egyszer ne panaszkodjunk, májusban állítólag ez aranyat ér. Ráadásul nekem hivatalosan ma kezdődik a hét, a hétfő kedd az kimaradt egy kis szabadságolás miatt, úgyhogy frissen kipihenten és enyhén összezavarodva próbálom kitalálni, hogy most akkor tényleg szerda van-e, vagy csak egy nagyon gyorsan jött hétfő. Folytatjuk tehát, és ne feledkezzünk meg arról, hogy a mai napon ismét zakuszkázunk.
1: Szoktunk. Jó jön.
0: Néha. Remélhetőleg ma is. Az ég nem mindig az úr, de hát ilyen a Vekker. Néha.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
3: Udvarhely szívében az 5-ös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test- és arckezelések, spraybarnítás, szemöldöktetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
1: Spórolj többet a Lidl Plusszal! Olvastasd be a Lidl Plusz kártyád, és egyszerűen használd ki az alkalmazásban található ajánlatokat. A 210 g-os Confiseri Firenze Minibissimo glazúros sütemény 6 lej 29 bani, a Fresh Fish Today Norvég lazacfilé 100 g-onként 7 lej 49 bani, és a 730 g-os Milbona füstölcsajt 21 lej 99 bani. Böngész az online katalógusban, és ismerd meg a heti ajánlatokat a Lidl Plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
4: A Delcomet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
5: A jövő energiája Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az AT fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen, a Betlenfalvi út 195 szám.

0: WC csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
1: Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon. Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést, ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei Integrált Hulladék Gazdálkodási Társulás.
2: Reklámot hallottak.

Ashley Simpson és Love, 7 óra után járunk 19 perccel, szerda van május 13-a, és a Vekker második órája, hogy általában a lapszemlé is szokott lenni 7:30 tájéken, hát éppen kicsit úgy olvasgattam a híreket, mert nem nagyon figyel, ne, szándékosan nem érdekelt két napig, mi történik itt a városban, de hát azért történtek fontos dolgok, például van költségvetésünk, ez a jó hír. Ja, hogy milyen az? Na, ez a rossz hír. Botladozva megyünk. Á, nem, ez lassú dal így korán reggel. Ez inkább jön Lady Gaga és a Stupid Love. Jó reggelt!

Marina and the Diamonds és Fruit. 7 óra múlt 29 perccel lapszemlével folytatjuk a Hargita Népe mai lapszámából három cikket szemlézünk. Sok éves örökség terhével kínlódik Székelyudvarhely, beszélgetés Szakács Pál István polgármesterrel, felcím és cím, egyébként a vezető anyagnak a mai lapszámban. Mint írják, nehéz év előtt áll Székelyudvarhely, a költségvetést hiteltörlesztés és tetemes önrészek terhelik. A pályázati forrásból finanszírozott projektek több sebből véreznek, miközben nem sikerült pótolni azokat a szakembereket, akik a pályázatokat tudnák lebonyolítani, megvalósítani. Erre röviden úgy lehetne mondani, van baj elég. Kínlódás. Az zajlik most. A polgármester szerint is. Azért is, mert szerintem is, és még sokak szerint nyögünk rendesen. Kapocs beruházás Szentegyházán. Közel 2,3 millió eurós átfogó fejlesztést indít a központi régió 2021-27-es programja keretében Szentegyháza önkormányzata. Biciklút meg járdaépülésre régóta hiányzó közműhálózatot is kiépítik a város egyes részein. A beruházás a közlekedés biztonság javítása mellett a turisztikai övezet jobb megközelítését is szolgálja. Nézem, hogy bicikliút. Na, hogy kell bicikliút, de erőltetik. Szó szerint erőltetik. Erre adnak pénzt, az a baj, mert itt udvarhelyen is, ugye, mobilitás, ilyen program, olyan mobilitás,

0: program. Fel szeretnéd újítani, nincs pénzed rá, hiszen az imént hallhattuk, hogy kínlódunk. Hát mit csinálsz? Jön az Unió, te figyelj, én adok pénzt útfejlújtásra. Ah, tényleg? Na adjál! Igen, igen, adok, de oda teszel a bicikliutat. De nem fér ember! Hogy tegyek oda a bicikliutat? Nincs hely! Így is szűkek az utak. Akkor nincs pénz. Na jó, na! Nem baj! Megszüntetünk itt parkolóját, ezt, azt, azt, valahogy begyömöszöljük oda. Na hát, ezért van az, ami. Amúgy érdekes, mert az elmúlt napok alatt levezettem 1500 kilométert nagyjából. Mindenféle bekötőút, megyei út, országút, stráda, minden volt benne, de 1500 kilométer alatt annyi fekvő rendőrrel nem találkoztam, mint az utolsó 30 kilométeren Szentegyháza és udvarai között, mert ott megemelik, ugye, hogy bicikli utat is viszik át egyik oldalról a másikra. Hát, na, ez van, katolikusabbak akarok lenni, akarunk lenni a pápánál. És a harmadik cikk, felállt a Tisza kormány, bemutatjuk a hivatalos hivatalba lépő minisztereket, olvasható a hetedik oldalon. Megalakult tegnap a Tisza kormány Budapesten, előbb Súlyog Tamás államfő adta át a Sándor palotában a megbízó levelét a kormány 16 miniszterének, majd a parlamentben tettek esküt az új kabinet tagjai. Bemutatták röviden a kormány tárcavezetőjét, bár ahogy hallottam, hogy ezeket a minisztereket nem lehet kérdezni. Tehát nekik direkt, közvetlenül nem lehet majd kérdéseket feltenni. Van három szóvivő, csak amit ők mondanak, csak az. És érdekes, mert a szóvivők jönnek azzal, hogy hát eddig olyan nehéz volt, amikor szeretnél kérdezni, és a kérdések falba ütköznek. Hát, hogyha valamelyik újságíró az új magyar kormány minisztereit szeretné kérdezni, hát azok a kérdések is simán falba ütköznek. Üzenet a távolból, 4-es street, 7 óra 32 perc van. Jó reggelt!
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

Let me take you dancing, hadd vigyelek el táncolni. Jason Derulo dalát hallhattuk, 7 óra 42 perc van, még a reklámok előtt jön egy születésnapos. Peter Gabriel, a Genesis együttesnek volt sokáig frontembere, aztán Phil Collins lépett a helyébe, ő pedig megpróbálkozott 1986-ban több dallal is, több szóló dallal is. Ez az összes többi közül volt a legsikeresebb. Sledgehammer.

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
3: Spórolj többet a Lidl Plusszal! Olvastasd be a Lidl Plusz kártyád, és egyszerűen használd ki az alkalmazásban található ajánlatokat. A 210 g-os Confiseri Firenze Minibissimo glazúros sütemény 6 lej 29 bani, a Fresh Fish Today Norvég lazacfilé 100 g-onként 7 lej 49 bani, és a 730 g-os Milbona füstölcsajt 21 lej 99 bani. Böngész az online katalógusban, és ismerd meg a heti ajánlatokat a Lidl Plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
4: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
5: Újból Székelyföldön lépnek pályára a Góbék világranglista vezetői és a Techball európai elitje. Június 6-án és 7-én Homorod Fürdő Challenger Techball League a Lobogó Panziónál. 3 kategória látványos mérkőzések, a döntők pedig június 7-én vasárnap 19 órától kezdődnek. Gyere el és a decemberi Székelyföldi világbajnokság után éld át újra a Techball varázsát!
6: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keres minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot. Kérj segítséget.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
9: Reklámot hallottak.
10: Sztárrádió

Bloodhound Gang és The Bad Touch, 6 perc választ el 8 órától. Esővel indítottuk a mai napot, és ha minden igaz, akkor az egész nap ilyen lesz. Viszont a hétvége, legalábbis annak a pénteki és szombati napja szépnek ígérkezik. Ezt tartsa bennünk a reményt, ha lehet. Guy Fawkes, Post Malone dalával folytatjuk.

0: Nyilvános az érettségi menetrendje, megvan a somlyói búcsú szónoka, ma este játsszák a kupa döntőt. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Június 2-ától lehet jelentkezni a nyári érettségi vizsgaidőszakra. Az Oktatási Minisztérium nyilvánosságra hozta az idei érettségi vizsgák teljes menetrendjét. A végzős osztályok diákjai a többi középiskoláshoz képest korábban fejezik be a tanévet, hogy több idejük maradjon a felkészülésre. A szóbeli kommunikációs készségek felmérése június 8-án kezdődik, az írásbelik június 29-én kezdődnek a román nyelv és irodalom írásbelivel. Ezt követik a szaknak megfelelő tantárgyak, az első eredményeket július 7-én, a véglegeseket július 13-án hozzák nyilvánosságra. Meghirdette a civil szervezetek szociális projektjeinek támogatását Hargita megye tanácsa, az idei évben a támogatások összértéke 950 ezer lej. Az öt támogatási program célja az elszigetelt településeken működő közösségi szociális szolgáltatások támogatása, a fogyatékkal élő személyek védelmét szolgáló civil szervezetekkel való együttműködés, az otthoni szociális és egészségügyi gondozás támogatása, az idősek védelmét ellátó szervezetek segítése, valamint a veszélyeztetett helyzetben lévő gyermekek és fiatalok jogainak védelmét és előmozdítását szolgáló programok támogatása. A projektjavaslatokat személyesen lehet benyújtani a Hargita megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság székhelyén, a pályázatok benyújtásának határideje június 8-a 15 óra. Székely János szombathelyi megyés püspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka. A meghívott szónok 1964-ben Budapesten született, Ferenc pápa 2017-ben nevezte ki a szombathelyi egyházmegye megyés püspökévé. Az idei csíksomlyói pünkösdi búcsú központi ünnepi szentmiséje május 23-án szombaton 00:30-kor kezdődik a Kis- és Nagysomlyóhegy közötti nyerekben a hármas halomoltárnál. Ma este játsszák a labdarúgó Román Kupa döntőjét. A finálét a Nagyszebeni stadionban rendezik meg, és az a két csapat játsza, amelyek a bajnoki címért is küzdenek. A Kolozsvári Universitátia és a Krajovai Universitátia összecsapása ma este 8 órától kezdődik. Keretet hirdetett Marco Rossi, a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya az együttes két felkészülési mérkőzésére. A válogatott keretébe 5 újonc került be, Pécsi Ármin kapus, valamint Kovács Bendegúz, Markgráf Ákos, Szendrei Norbert és Tóth Rajmund. Magyarország június 5-én pénteken a Puskás Arénában fogadja Finnországot, majd 4 nappal később Debrecenben játszik Kazasztánnal. A meteorológusok szerint ma is változékony időjárás lesz adáskörzetünkben, esőzések várhatók, a széljárás megélénkül többnyire borús égbolt lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek reggel 9 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy. Vállalkozások támogatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Kano, Spirit in the Sky, 5. helyezett volt, azért van néhány éve, az Eurovíziós Dalfesztiválról beszélek, 2019-es kiadás, hát ez a dal 5. helyezettként ma simán győzhetne. Tegnap este belekukkintottam, ugyanis a bécsi Wiener Standhalle-ban elrajtolt a 70. Eurovíziós Dalfesztivál első elődöntője, ami azért nagy szó, mert a jubileumi showig vezető út finoman szólva sem volt a botrányoktól mentes. A gázai konfliktus miatti tömeges bojkottálás, a politikai feszültségek, a rekordalacsony részvevőszám, a példátlan biztonsági intézkedések és a házigazda osztrák közmédia vezetőjének zaklatási botránya enyhén szólva is beárnyékolta az előkészületeket. Ennek fényében a szervezőkön is óriási volt a nyomás. Európának valami olyat kellett mutatnia, ami legalább néhány órára feletteti a botrányokat, visszahozza a United by Music, azaz a zene által egyesülve, már a kisé ironikusan csengő szlogenjének eredeti jelentését. Hogy sikerült-e? Hát röviden nem igazán. Egy-két kivételtől eltekintve javarészt középszerű produkciókkal, túlzott AI használattal és az Eurovíziótól már jól ismert, idézem, műfaji sajátosságokkal került képernyőre a 70. Dalfesztivál, amely jubileumi évére, mintha saját identitás válságba sodródott volna. Hát, nem sok dalt fogunk bejátszani, azok közül, amelyek felcseddülnek ezen a héten az osztrákoknál. Inkább ez. Veled elrepülnék. Rakoncai Viktor, Kökény Attila dalát halljuk. Jó reggelt!

0: like music.
1: Sztár reklám. Az XXL 7 visszatér a Lidlbe. Gyere stílusos nagy bevásárlásra. A Lidlben találsz 1,25 kg-os Milbonát eleme át sóslében 39,99 baniért, 16 tekercses 3 rétegű Floralis WC papírt 19,99 baniért és 750 g-os Nixeton halfilét napraforgó olajban 32,99 baniért. Böngész az online katalógusban és ismerd meg a heti ajánlatokat a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl, igazán megéri.
2: A Delkamert munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
3: Egész héten dolgozol, aztán mire megérkezik a hétvége, már azon stresszelsz, hogy hamarosan újra hétfő. Akkor itt az ideje egy kis szünetnek. A Vibe Fesztivál idén elhozta a kétnapos bérletet azoknak, akik nem tudnak több napra eltűnni, de a nyár legjobb élményéről mégsem akarnak lemaradni. Válaszd ki a neked legjobb két egymást követő napot, és merülj el a koncertekben, a fesztivál hangulatban és a Marospart nyári estéiben. Ráadásul már VIP kétnapos bérlet is elérhető. Július 2-a és 5-e között találkozunk a Vibe-on. Két nap, ami csak rólad szól.
2: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 815.

0: 98. Isu szerelé. Bérelj 2-3 köbméteres konténert Székelyudvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Lomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás? Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keres Facebookon Isu szerelé néven. Isu szerelé. Mindig ott, ahol szükséged van ránk.
1: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
2: Próbáld ki a Fitfill fitness és sportközpont kínálatát. A változatos edzéstípusok felkészült szakképzett rutinos edzőkkel. A biztos eredményhez már csak te kell lesz.
3: Fitfill. Az egészségért és a szépségért.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: A dolgozó ember úgy képzeli el a szabadságról való visszatérést, hogy bemegy, ha esetleg pont a helyi adminisztrációról van szó. El tudom képzelni, bár szerencsére vannak itt vendégeink, akik akár meg itt száfolhatják, hogy bemegy, hogy déli kávézik, utána megnézi, mi a munka, na jó, akkor hónap majd foglalkozunk vele. Lehet, hogy van ez így. Erre felé én bejövök, és kit kapok ide vendégként? Székelyudvarhely polgármesterét és alpolgármesterét, és a téma is, hát meglehetősen fajsúlyos. Székelyudvarhely 2026-os költségvetése. Polgármester úr, alpolgármester úr, jó reggelt akkor!
1: Jó reggelt kívánok, nagy tisztelettel köszöntjük a rádió hallgatókat.
2: Jó reggelt kívánunk!
0: Ráadásul, ha valaki kézbe veszi a Hargita Népe mai lapszámát, kit lát a címoldalon? Hát, színuszt. Mi a téma? A költségvetés is. Mi a címe? Hát megkérem akkor a polgármestert, hogy olvassa el a címét.
1: Nem láttam még a címlapot. Sok éves örökség terhével kínlódik Udvarhely. Nem láttam a címlapot, de valóban így van.
0: Na, hát a téma az fontos. A jó hír az, hogy van költségvetésünk.
1: Igen, mosolygósabb képet tehettek volna, de minek? Ugyanis eléggé siralmas helyzetben van pénzügyi szempontból a város, de igyekszünk a legjobbat kihozni ebből a helyzetből is. És hát igen, megalakult, vagy megvan a 2026-os költségvetése a városnak, most már év közepén vagyunk, ennek megfelelően ideje is volt, igaz, az országos költségvetés is nagyon későn lett meg, ehhez képest nekünk 45 napunk van elfogadni a sajátunkat, nagyon sokat dolgoztunk az önkormányzati képviselőkkel, alpolgármester úrral, bent a kollégákkal is azon, hogy egy olyan költségvetése legyen Székelyudvarhelynek, ami a nagyon nehéz gazdasági helyzet ellenére is teljes, és tudunk foglalkozni minden területen bizonyos projekteken. Nem fogunk tudni megoldani mindent, de mindenhol egy kicsit előrébb fogunk jutni, mint ahol tavaly ilyenkor voltunk szerintem.
2: Én is úgy látom, hogy azt ígértük, hogy az emberek között leszünk, és az emberekkel közösen fogjuk meghozni a döntéseinket, és ennek megfelelően a költségvetésbe azért próbáltunk reflektálni az emberek hétköznapi problémájára is. Ugye vannak olyan kérdések vagy problémák, amelyek bár aprónak tűnhetnek önkormányzati perspektívából, mégis mikroközösségi szinten azok fajsúlyos dolgok. Most egy példát is, hogy említsek, tehát az, hogy van-e egy pad a piac és a lakónegyed között, az időseknek egy hatalmas nagy probléma. Önkormányzati perspektívából egy több millió lejes költségvetésben egy pad az szinte láthatatlan probléma. Úgyhogy próbáltunk azért reflektálni arra is, hogy ezek belekerüljenek a költségvetésbe.
0: Amikor egy új csapat vesz át vezetést, egy közösség vezetését, akkor hát aki okos, értelmes,

0: intelligens próbálja kerülni a visszamutogatást, mert erre könnyen ráfoghatják mások, hogy de csak igazolni próbálja a saját, mit tudom én, munkaképtelenségét, vagy hozzá nem értését. Csak az a baj, hogy amúgy ugye a címből is kiderül, hogy ezt most nem lehet elkerülni. Tetszik, nem tetszik, muszáj.
1: Kicsit. Tetszik, nem tetszik, igen, a politika ez egy kicsit ilyen műfaj. Egyébként mindenhol máshol van ilyen, amikor jön egy új munkatárs a régi helyére, csak magánvállalatoknál ezt nagyon hamar leállítják. Azt mondják, hogy na, akkor volt 3 hónapod, ezt most már meg kellett volna tanuljad, legyen elég. Itt viszont igaz, nagyobb léptékű dolgok vannak, aminek a terhét, így van, tehát a jó és a rossz döntéseknek is a terhét, vagy éppen annak a jó meglátásait is, azt évekig viszi a város. Úgyhogy ilyen szempontból én mindenképpen azt mondom, hogy az egyik legfontosabb tanulság nekünk is, de akár a leendő városvezetőknek is az, hogyha nyerünk egy Európai Uniós pályázatot, annak azonnal kezdjünk neki a kivitelezésének. De Székelyudvarhely most olyan helyzetben van, hogy hát mondjak egy példát, a nagy mobilitási projekt. Például 12 évvel ezelőtt indult el ez a folyamat Bunta Levente polgármester úr idején, akkor jött a vállalkozás, aki elkészítette a tanulmányt, ami alapján majd pályázni lehetett. Ez a vállalkozás viszi egyébként a háttérből most is a projektet, egy bukaresti vállalkozás, de hát gondolhatjuk, azok jött a vállalkozás, aki elkészítette a tanulmányt, ami alapján majd pályázni lehetett. Ez a vállalkozás viszi egyébként a háttérből most is a projektet, egy bukaresti vállalkozás, de hát gondolhatjuk, azok az összegek, amik ott megfogalmazásra kerültek, amiket letettünk a pályázatba x évvel ezelőtt, azok egyáltalán nem relevánsak. Tehát akkor volt egyfajta munkaerőköltség, egy minimálbér az építkezésben dolgozóknak, egyfajta átlagfizetés, akkor a bitumen az akármi került X-re, most 3X. És ami a többszöröse, tehát ezek a 3X-ek, 4X-ek, 2X-ek mind a város költségvetését terhelik. És mindez azért, mert sokáig nem voltak foglalkozva ezzel a projektek, ezekkel a projektekkel. Igaz, itt volt a Puskás Kati ügy, amikor gyakorlatilag 2-3 évig teljesen behúzták a kéziféket a fejlesztés beruházáson, és egész egyszerűen nem tudtak dolgozni, mert egy fiatal csapat van, akinek össze kellett szokni. És ennek a levét azért nagyon nagyban fizeti a város. Tehát most van egy 73 millió lejünk, amit fejlesztés beruházásra szánunk, még ennyivel több, hiszen vannak még eldugva a költségvetésbe olyan tételek, amik egyébként fejlesztés-beruházás kategóriába esnek, de ennek a 73 millió lejnek hát szerintem több mint kétharmada régi pályázatokra megy el. Most mondjuk a mi időszakunkat, tehát megnyertük igaz a digitalizációs pályázatot, az egy 500 000 euró, ebbe az évben nekikezdünk, jövő év városnapokon be szeretném mutatni. Megnyertük, vagy meg fogjuk nyerni hamarosan a Kükülőpart és a Csereháti Mária térnek a felújítását. Itt, ahogy ez megtörténik, egy szerződést aláírtuk a Központi Fejlesztési Ügynökséggel, azonnal a közbeszerzés következik és kivitelezés, tehát még ebben a mandátumban ezt át szeretnénk adni. Azért, mert csak így érdemes pályázatokat lehívni, mert így van relevanciája annak, amit megfogalmaztunk a pályázatokban, hogyha hagyjuk csúszni 5-6 évig, hát nézzük meg, a legjobb példa erre a Csillagvár napközinek a helyzete. Egy 6 évvel ezelőtt megnyert pályázat, akkor az önrész az 10% alatt volt, most 50%. Csillagvizsgáló a legérdekesebb. Egy 3%-os önrészű pályázatból lassan 60-70%-nál vagyunk. Óriási összegeket költöttünk el azért, mert nem tudtunk időben elindulni, nem lehetett hatékonyan elkölteni, és ezt mind mi városlakók kell megfizessük a múlt rossz döntéseit.
0: Egy kérdés, mert itt hallottam új pályázatokról, és nem tudom, talán már beszélgettünk ebben a stúdióban arról, hogy bármilyen városvezetésnek vigyáznia kell, hogy kikerülje azt a csapdát, hogy csak azért pályáz, hogy pályázál, és hogy elmondhasd majd 4 év után, hogy te pályáztál, hát pályáz. De hogy annak van-e értelme, van-e szükségessége, van-e létjogosultsága, megvitatjátok, hogy van egy csomó pályázat, hogy abból mégis melyik az, ami tényleg kell nekünk, és ne csak azért pályázunk, hogy elmondhassuk, hogy van 13 pályázatunk, jó, de ügyesek vagyunk.
1: Sajnos csomó pályázat nincs, ez nem volt az az időszak, amikor nagyon tudtunk válogatni a pályázatokból. Nyilván tudjuk, hogy mire van a legnagyobb szükségünk. Most, hogyha lennének pályázatok például kiírva, és most lesz erre, nagyon készülünk buszbeszerzésre, hogy beindítsuk a térségi

0: buszközlekedést, arra mindenképpen pályázunk, előkészített dokumentációval várjuk majd azt a kiírást, egy kompetitív pályázat lesz, a következő pár hónapban be fog indulni. De hogyha lennének pályázatok például műemléképületek felújítására, akkor biztosan nagyon készülnénk a polgármesteri hivatal felújításával, bármennyire is furcsa az az otthonunk, és nem azért, mert minél nagyobb luxusba akarunk élni, látjuk, hogy most erről azért van szó itt magyar a településeken, hogy ki hol milyen luxusban tevékenykedett, de az épület omlik össze, azt láthatja
1: gyakorlatilag,
0: és az a kirakata egyébként a városnak. Vagy a központ előtti tér, térrendezésre, a Kiskövet tér, ezekre nagyon szívesen pályáznánk, nem volt. Olyan pályázatokba vágtunk bele, amik meggyőződésünk, hogy szükségesek a városlakók számára. Tehát a Cserehátra, ha felmegyünk, az egy fiatal, vagány lakóközösség van, ott nincs egy parkjuk, nincsen zöldövezet, rendezett zöldövezet, nem áll a rendelkezésükre. Az iskola előtt, a Marine Paréda iskola előtt gyakorlatilag össze-vissza parkol mindenki mindent, nem tudnak biztonságosan közlekedni a gyerekek se, ott rendet kell tenni. A Kükülőparttal kapcsolatban azért mi ezt már, szerintem évek óta mondjuk, hogy ott valamit kellene kezdeni, mert szép a Kükülőpart, nem volt kérdés, hogy erre is pályázni fogunk. Ugyanúgy a városi applikáció ezt fog tartalmazni, pár olyan újszerűséget, amik hát most nem akarok álszerénységbe se bocsátkozni, de pont saját ötletem is van 2-3, ami nem lesz más városoknál, és szerintem nagyon fogják szeretni a székelyudvarhelyiek. Ott sem volt kérdés, hogy elindulunk. Igyekszünk válogatni, igyekszünk nem költeni, vagy nem pályázni olyan területeken, ahol úgy látjuk, hogy nincsen szükség, nincsen célcsoportja, nem élveznék a városlakók. De még egyszer mondom, sajnos mivel, hogy az elmúlt időszakban voltak ezek a pénérérés források, ez az úgynevezett Valurrenovari, ez a felújítási hullám, ahogy magyar nyelven mondják, ott mindenre lehetett pályázni, és azt mondták, hogy na akkor eddig, mert elég lesz nektek fizetni az önrészt a következő időszakban, és így is van elég nagy probléma nekünk fizetni az önrészt, főleg mert látjuk azt, hogy a pénérérés pályázatokban is, hát olyan tervek születtek, olyan szakértői jelentések születtek, olyan emberektől, akik már meghaltak, vagy éppen a vállalkozás bezárni készülnek, hogy nagyon sokat fogunk kínlódni ezekkel.
1: Nézzük a büdzsét, én azt mondom. Minden család végez évi költségvetést, mert mindig vannak most a számlákat fizetni kell, ennivalót kell tenni az asztalra, de közben a kicsi kinőtte a ruháit, vagy rongyosra nőtte, egy új biciklisre már talán a kocsit is le kéne cserélni, meg a házat is felújítani, esetleg ha valami luxus, egy kirándulás ide-oda két napra. Ugyanezt csinálja a város végül is, csak nagyban.
0: Ez így van.
1: És közpénzből, ugye? Ez a baj vele. Milyen a költségvetésünk?
0: Székelyudvarhely költségvetése valamivel egy ilyen 6 millió lejjel nagyobb, mint a tavalyi, ez 476 millió lejjel a teljes költségvetés. Ennek a fele, ez egy nagy összeg, csalóka, mert a fele a kórház költségvetés. A kórházban igaz, jóval több mint 1000-en dolgoznak, ott ennek megfelelően elég nagy kiadások vannak, például személyzeti bérekre is. Tehát vonjuk is le a kórház költségvetését, ők amúgy is relatíve nagy autonómiával külön gazdálkodnak a pénzükkel. Tehát a fele marad a városnak, egy ilyen 240 millió lej, és ebből mi fenn kell tartsunk alintézményeket, iskolákat, a hivatal működését, olyan jellegű tevékenységet, amiket pont az alpolgármester úr által irányított műszaki technikai igazgatóság visz, és befektetésekre kell költsünk. Ebből a 200 millió lejből szigorúan befektetésekre, beruházásokra megy 73 millió lej, és nagyon jól dolgoznak a műszaki technikai osztályon a polgármester úr alatt, úgyhogy ők is kiemelt feladatokat kaptak ebbe az esztendőben, és szerintem, ha gondolod, beszélj is ezekről egy pár szót a polgármester úr.
1: Mindenre biztos nem jut pénz, amire szeretnéd, ugye?
2: Igen, igazából jó, szerencsések vagyunk, ugye az önkormányzati választások kampányában azért az utcafórumokon meghallgattuk az embereket, elmondták azt, hogy mi az igényük, és tulajdonképpen ezeket mi fokozatosan tervezzük be évről évre a költségvetésbe, hogy ezekkel haladjunk.
1: Bizonyos prioritási sorrendet felállítva.
2: Így van, gondolom. És reflektálva az elbaltázott pályázatokra, azért látszik ez kicsiben is, tehát most ha csak a közvécére gondolunk, akkor látjuk azt, hogy ott a volt városvezetésnek volt egy hát ilyen grandomán elrugaszkodott ötlete, ilyen brutális összegből újult volna meg az a közvécé, ezt idénre egyébként betervezt.

0: megtervezhetjük ennek a megújítását. Nyilván nem a grandomán tervek szerint, de hogy ezt meg lehet valósítani, ki lehet pofozni javítási munkálatokból is. Úgyhogy ez mindenképpen az idei év listáján van, hogy a közvécé az megújuljon, de ugyanígy a szociális lakások esetében is, ahol azt láttuk, hogy a volt városvezetés nem igazán foglalkozott azzal, hogy ezek az épületek azok rendben legyenek. Ugye itt is, tehát a jó gazda az a város vagyonára vigyáz, az a város vagyonát gyarapítja, arra oda kell figyelni, azt közbe-közbe javítani kell. Ha egy cserép leesik, akkor azt vissza kell tenni, mert ugye ha leesik egy cserép, elkezd ázni. Először még nincs baj, de aztán leesik a második cserép, a harmadik, a negyedik, és lassan-lassan az épületek tönkre mennek. És igazából ennek isszuk a levét, tehát látjuk azt, hogy minimális költségből, hogyha néhány évvel ezelőtt elvégeztek volna minimális munkálatokat, akkor most nem kellene hatalmas nagy erőfeszítést tenni, hogy ezek az épületek rendbe kerüljenek. De hogy mindenképpen az utcafórumokon is elmondták azt, most például a Cekend tömbházak esetében, amelyek ilyen nagy szociális lakások, régebb munkásszállónak épültek, tehát ott nem volt vízóra. Tehát az, hogy nincsen vízóra, az azt jelenti, hogy van egy központi vízóra, 75 lakrésznek visszaosztják arányosan a vízórát. Tehát, hogy annyi feszültséget generál egy-egy ilyen helyzet, hogy hihetetlen. Tavaly nekifogtunk a munkának, és ugye azt szoktam mondogatni, hogy falatonként az elefántot, és akkor tavaly megcsináltuk az egyik tömbházba, idén megyünk tovább a következő tömbházba, úgyhogy azért lépésről lépésre haladunk ezekkel a feladatokkal.
1: Igen, itt kicsit visszautalnék arra ezekre a grandomán tervekre, hogy nem az a baj, hogy valakinek a fejéből kipattan egy ilyen ötlet, hanem az a baj, hogy tervezésre erre pénz is költődött el a város költségvetéséből. És hát gondoljuk el, 2,5 millió lei jelen gazdasági helyzetben egy közvécének a felújítására. Elképesztő összeg úgy, hogy tudjuk, hogy nekünk van egy közvécénk, és ezt most úgy szedjük rendbe, ahogy szerintem illik. Közösségi összefogásra megkeresett egy helyi vállalkozás, és azt mondta, hogy ő segíteni akar abba, hogy a közvécé legyen rendben, ilyen jellegű felszereléseket forgalmaz, fog nekünk segíteni abban, hogy jó minőségű, pont ilyen nagyobb mennyiségű emberre befogadására képes eszközök kerülnek a közvécébe, a kollégáink fogják felújítani, töredékpénzből egy jó minőségű közvécéje lesz Székelyudvarhelynek, és nem egy, hanem azért van a városi partnál is, és azt tervezzük, hogy a Városháza udvarát is meg fogjuk nyitani, és ott is nyilván lehet használni az egyik nagy mosdóhelyiséget, illemhelyet azoknak, akik a Városházára látogatnak be.
2: Gondolkoztam, hogyha valaki mindig belétek szeretne kötni. Na kérem szépen, udvarhelynek lesz közvécéje 2020-ban legnagyobb megvalósítása? Hát nem. Miket emelnétek még ki, ami, ha minden jól megy, bele is fért a költségvetésbe, és ha idei terv sikerül megvalósítani, vagy, mint a terelőút, ugye az egy hosszú távú terv, de idén is valószínűleg kell tenni valamit. Melyek a legfontosabbak, vagy a legértékesebbek esetleg?
1: Én ezt javaslom, kezdte a polgármester úr, számos szép megvalósítás van nálad.
0: Én néhány pontot ki is emeltem, ugye az egyik, azt már említettem, a szociális lakások kérdése, aztán vannak olyan játszóterek, ugye azt látjuk, hogy itt is minden évben hozzá kell tenni egy vagy két játszóteret, ki kell pofozni, rendbe kell hozni. Tavaly megcsináltuk a köztéri játszóteret, ennek megfelelően idén haladunk tovább, ott van a Kós Károly játszótér, ami egy ilyen multifunkcionális játszótér lesz majd, sok ember használja, tényleg ott van a lakónegyed szívében. Szerintem azon a betoncsúszdán még gyerekként mi is csúszdáztunk, úgyhogy a betoncsúszda marad egyébként egy pici kipofozással, de hogy meg fog újulni az a tér, és szép lesz. Ugyanígy a Csereháti játszótér is meg fog újulni, ott kisebb megújulásra kell számolni. Aztán ott van, nagyon sokan említették a tábornegyedi kazánház előtti teret, amit egyértelműen rendezni kell, tehát az egy áldatlan állapot, ami ott van. Esik az eső, az emberek térdig sárban mennek ott végig, úgyhogy azt a teret rendbe fogjuk mindenképp szedni. Ugyanígy a kicsi posta előtti teret is egy picit rendezni fogjuk a Betlen negyedben. Ott azt látjuk, hogy a forgalombiztonság az megköveteli azt, hogy szélesebb legyen az útszakasz, azért, hogy a parkoló autók azok most már kulturáltan tudjanak ott megállni, ne az legyen, hogy akkor szabad megállni, nem szabad

0: megállni, van parkolóhely, nincs parkolóhely. És ahogy a Cipészek utcába tavaly rendeztük, úgy idén azt a teret is egy picikét rendezni fogjuk. Hogy haladjunk tovább, itt a Rákóczi utcánál is, a Csere utcától itt a járda felület, az látjuk, hogy néz ki. Annak is neki fogunk fogni, ott nem biztos, hogy egészen a végére fogunk érni a Rákóczinak, hogy a járda szakaszt megújítsuk, de ameddig tudunk haladni, addig meg fog újulni ez a járda szakasz. Aztán a Szejkén volt egy elhanyagolt állapotban levő tisztázatlan jogi hátterű épület, azt a legutóbbi előtti tanácsülésen sikerült jogilag rendezni, az most már hivatalosan a városnak a közvagyona. Azon gondolkodtunk, hogy milyen rendeltetést tegyünk ehhez az épülethez, azt mondtuk, hogy egy lápmenti tanulóházat fogunk itt létrehozni. Milyen zöldiskola-szerű épületet, itt már egyeztettünk a vadásztársulattal is, ők meg fogják tölteni majd időszakosan ezt tartalommal, úgyhogy a gyerekeknek egy remek lehetőség lesz, hogy a helyi növényállatvilágról tanuljanak. Aztán a zöld terület karbantartás szempontjából, ugye itt vannak önkormányzati képviselők is, akik felvállaltak egy-egy ügyet, ami egy nagyon fontos dolog, tehát ők is aktívan ott vannak az emberek között. Ennek megfelelően ugye látjuk azt, hogy zöld terület karbantartásra nem tud a város, tehát a város nem képes arra, hogy az összes zöld területet karbantartsa a város területén. Viszont azt látjuk, hogy az emberekben megvan az igény, hogy akár lemenjenek, kicsit kertészkedjenek a tömbház körül. Ennek megfelelően úgy gondoljuk, hogy segíteni kell az embereket, hogyha a közösségért, a közösségi zöld területen tennének, vennének, és idén hát ilyen szetteket fogunk összeállítani, amiket időszakosan bérelni lehet, nyilván díjmentve, sövényvágó, fűvágó, fűnyíró, kesztyű, kiszsák, a kerítésen is dolgozunk, hogy ilyen kis szabványkerítés legyen a lakónegyedekben, úgyhogy ez egy nagyon vagány projekt lesz, itt Pál Boglárkát ki is emelném, aki sokat foglalkozott ezzel a projekttel.
1: Tehát akkor lakóbizottságok vagy tömbház felelősök, figyelj, lehet ingyen és bérmentesen eszközöket kölcsönözni.
2: Talán palántákat is, nem?
0: Amiket így van. Virágokat és csemetéket is. Ugye a csemeteültetési időszak az most már, abból már kicsúsztunk, hogy a költségvetés is csúszott ennek megfelelően. Később tudjuk elindítani mind, amikor nagy igény lett volna rá, de a jövő évtől ez rendbe fog kerülni. De az ősz időszakban viszont már biztosítunk csemetéket és virágokat is.
1: Malom utca felújítás, csak úgy jött a kérdés. Azonnal. Nyilván mindenkinek a saját utcája a legfontosabb.
2: Igen, Malom utca esetében azt kell tudni, hogy ott van egy terület, ami a Református Egyház tulajdonába került, ami eléggé nehéz helyzetet eredményezett. Most az egyházzal tárgyalunk arról, hogy ezt kapjuk vissza, és akkor tudunk nagyobb szabású felújításokat a Malom utcában végrehajtani. Egy telekcsere keretében szeretnénk, hogyha azt az útfelületet és a járdafelületet ezt visszakaphatnánk, akkor tud elindulni majd a tervezés, de nyilván a Malom utca azon része, ami már köztulajdonban van és nagyon rossz állapotban van, abban bízom, vagy arra kérem a polgármester urat, hogy ez kerüljön be a karbantartásba, de a nagyméretű igazi felújítás, ami más utcákban várható, az csak akkor tud megvalósulni, hogyha a területet sikerül városi tulajdonba tenni ismét.
1: Egyéb fontos beruházás?
0: Még kettő témát emelnék. Az egyik az a vetési varjú kérdés. Ugye azt láttuk, hogy már elkezdtünk foglalkozni ezzel a kérdéssel tavaly, amikor egy beavatkozási tervet készítettünk ornitológus bevonásával, szakemberek bevonásával, és az idén már látszik, amikor végig sétálunk a kórházzal szemben, ott a köztársaság negyed, akár belül is a játszótér környékén, de a járda szakaszon, ahol szerintem már gyerekkorom óta senki nem szeret végig sétálni, vagy mindenki gyorsítja a lépteit, amikor arra a szakaszra ér. Hát ha most oda megyünk arra a szakaszra, akkor nem hiszem, hogy három varjú fészeknél többet össze tudunk számolni. Ugyanígy az Eszternász napközi udvarán is több mint 130 fészek volt tavaly, tehát olyan szintekre jutott az a helyzet, hogy a gyerekeket már nem szívesen vitték ki az udvarra. Ugye ürülék, zaj. Most

0: nem hiszem, hogy egy fészket is találunk az óvoda udvarán. Azt kell tudni, hogy ez egy folyamat, tehát nyilván vannak olyan helyek, ahol még probléma van, évről évre itt viszont terjeszteni fogjuk azt a zónát, hiszen ez a beavatkozási tervnek az alapja, hogy a zónának nőnie kell, és egyre jobb és jobb lesz a helyzet a városban évről évre. Ez egy 5 éves terv, de itt már nagy lépéseket tettünk, és ennek megfelelően a költségvetésben is szerepel ez. És még a medvéket említeném, ugye tegnap előtt volt egy kilövés is. A költségvetésben szerepelnek tételek, hogy megelőzzük a barna medve bejutását a városba, amennyire csak lehet. Itt területtisztítások, magántulajdonosokat ugye felszólítunk, de a közterületeket mi kell karbantartsuk, és a bozótos területeket nekünk kell kitisztítanunk. Erre is oda fogunk figyelni idén.
1: Jó dolog, hogyha egy városvezetőnek van víziója. Más kérdés, hogy egy ilyen költségvetésből mennyi jut ezekre?
2: Igen, azért fontosak az alpolgármester úr által említett dolgok, mert igaz, nagyon sokat beszéltünk az emberekkel, van egy ilyen 45 oldalas Excel kérés, ahol tényleg több száz kérés jelenik meg, és azok általában kis ügyekre vonatkoznak, és nagyon fontos ezeket teljesítsük, mert a napi komfortérzetük az embereknek ettől nő. Ők is tudják, hogy nem vagyunk nagyon jó anyagi helyzetben, nem várnak el gigantikus beruházásokat, jó? Van, aki igen, én is, tehát hogy én is nagyon szeretném, hogyha lenne egy csili-vili úszodánk, és kell is legyen. De nagyon fontos, hogy ezeket, amiket be tudunk építeni a költségvetésben, minél nagyobb arányba hajtsuk végre, és erre egyébként nagyon jó támaszok az önkormányzati képviselők is, akik szintén nagyon sokat vannak emberek között, felvállalnak most már úgy ügyeket, hogy kiállnak, és azt mondják, hogy már pedig ide a padot ki kell cserélni, én ma benn voltam az alpolgármester úrnál, és 2 hét alatt meg lesz. Ez jó. Ez nagyon jó egyébként, mert hogy ők is szerves részeit képezik az önkormányzatiságnak, és ezzel élniük kell, ezzel a lehetőséggel. Ami a nagy beruházásokat illeti, nyilván ami az egyik legköltségesebb, az a nagy mobilitás projekt. Igaz, a nagy mobilitás projekt keretében, mindamellett, hogy végre aszfaltozni kezdtek az Orbán Balázs utcába, és én azt gondolom, hogy akik Marosvásárhely vagy a Szejkefele közlekednek, ennek nagyon örvendenek, de úgy általában mindenki, mert azért én is hetente 3-4-szer arra szoktam járni, jövő héten most az időjárás pont ma nincsen velünk, de jövő héten befejeződnek ott a munkálatok, már csak a bekötő utakat kell aszfaltozni, de az nem fogja érinteni a forgalmat, és hát beérkeztünk a város szívébe, gyakorlatilag láthatja mindenki, aki ott közlekedik, hogy a Tompalászról és a Vár utcában is zajlanak a munkálatok, a jövő héttől pedig az Ötvös utcának is neki fognak. Mindenhol, ahol gond volt a vízvezetékkel, a föld alatt azt is kicserélik, hogy ne kelljen feltörni a friss aszfaltot, és hát azt kell tudni, hogy ott nem is az aszfalt lesz, hanem jó minőségű kockakő, alapos alapmunkálatokkal, bazaltkőből kerülnek ki a járdaszegélyek, illetve a járda maga is bazaltkőből lesz kirakva, és nagyon szép lesz egyébként. Arra is tudunk figyelni, hogy az Ötvös utcában a kábeleket föld alá fogjuk tenni, új lámpaoszlopok jelennek meg ennek megfelelően, és a nyári vakációban nekivágunk a Bethlen Gábor utcának a bíróságtól, egészen a kórházas körforgalomig, és ebben az évben ezt a projektet le akarjuk zárni. Hát 12 éve tart, egészen elképesztő. Ha sikerül lezárni, én ígérem a székelyudvarhelyieknek, hogy a jövő évben egy új ünnepély, egy utcabál is meg fog jelenni, mert nagyon szeretném, ha ezt egy utcabál keretében meg is tudnánk ünnepelni. Tényleg 12 éve tartanak gyakorlatilag kisebb-nagyobb megszakítással ezek az útlezárások. A várnál is azt szeretném, hogyha ebben az évben látható haladás lenne. A vár projektet a terveink szerint 2027. decemberében fogjuk befejezni. Ebben az évben nagyon fontos, hogy az embereknek átadjuk a Csereháti csillagvizsgálót is. Ott az ösvény az már nagyon népszerű a kilátó fele, de a csillagvizsgáló még nem látogatható. Befejezzük valahogy a Bányai János szakközépiskola és a Tompalászról iskolának is a pályázatait. Ott már avató is megvolt, de még ezek nincsenek lezárva valamiért. Neki kezdünk igaz a város új applikációjának, ami szerintem nagyon fog tetszeni az udvarhelyieknek. Komolyabb gondjaink vannak a Művelődési Ház és az Orbán Balázs iskolánál zajló felújításoknál. Az utóbbi esetben szakértői véleményt most már a másodikat rendeltük meg. A hét vége fele fogok sajtótájékoztatót tartani arról, hogy mi a helyzet az Orbán Balázs iskolában, de az előjelek nem túl biztatóak. Művelődési háznál

0: hol haladnak a munkálatok, ott még tűzvédelmi szempontból valószínű, miután az energetikai felújítás megtörténik, lesz még tennivalónk ennek, vagy mindemellett is a 2027 nyári nyitást, azt nagyon fontosnak látom, nagyon sokat szenvednek a kulturális intézmények a művelődési ház hiányától, vagy attól, hogy nem tudnak ott készülni és ott szerepelni. Az önkéntes hulladéklerakó udvarnak a munkálatai nagyon fel fognak gyorsulni, a fogászat épületét a következő egy hónapban átvesszük, és a fogászatban mindamellett, hogy az iskola fogászat visszaköltözik, a családorvosok fognak beköltözni, mert egy másik olyan projektnek, ami évek óta húzódik, nekivágunk, ez a járóbetegrendelőnek, nem a járóbetegrendelőnek, a családorvosi rendelőknek a felújítása lesz. Vannak még olyan projektjeink, amik a városi kórházzal működnek partnerségben, erdőtelepítések vannak, a központnak készül a Puzza, és van egy olyan projekt, ami nekem a szívügyem, az a Városháza előtti térnek a rendezése. Nagyon szeretném ugyanis, hogyha lenne egy olyan tere Székelyudvarhelynek, és az a Városháza előtti tér az tökéletes tudna lenni erre, ahol nem járnak az autók, ahol megjelennek a turkálók helyén a kávézók, az éttermek, ahol van egy állandó színpad, ahova ki tudnak ülni a turisták és a székelyudvarhelyiek is úgy, hogy nem kell féljenek attól, hogy az autó hogy közlekedik, a gyermeket kicsit szabadon lehet, ha engedni, hiszen egy óriás tér van. És ráadásul világosan látom, hiszen az ablakom oda néz, hogy az udvarhelyiek mennyire nem szeretik, vagy mennyire nem használják ezt a zöld parkot. Egyszerűen valószínű valamiért olyan, a tájban nem illő a növényzet, komolyabb problémák vannak. Mindenképpen szeretném ebbe az évbe, ha a tervek elkészülnének, és jövő évtől neki kell fogni ennek is a kivitelezésének.
1: 3 percünk van, a beszélgetésünk 31. percében tartunk. Ebből a 3 percből egy legyen a majális gyereknap, azaz, amiről nem tudom, hogy mennyi tudnak a hallgatók. Én nekem újdonság volt, örömmel hallottam. És a 2 percben, hát ugye itt én emlékszem az évelején elhangzott, hogy ez nem a luxus éve lesz. Akkor most elkezdődtek a belvárosi munkálatok, ugye, hogy gyerekek, ez nem lesz valami könnyű, de túl kell esni rajta. És nézem, május 13.1940 Winston Churchill, nem ígérhetek más, csak vért, erőfeszítést, verítéket és könnyeket. Remélem, hogy nem háborúba menjünk, de a csatát meg kell vívjuk, hogy akkor mi az, amit tudna még úgy ígérni. Kell egy kicsit szorakozni, és tudom, hogy nem ez a legfontosabb, de gondolom, hogy azért erre is majd jut pénz és idő is. Idő, igen, pénz.
0: Ez igaz. A családi fesztivál lesz egyébként a gyermeknapkor június 1-én, ugyanis be kell potolnunk a majálist is, ami a nagyon hideg időjárás miatt, igaz, -1 fok volt még reggel. A szervezők azt gondolták, és szerintem nagyon helyesen, hogy nem lehet tömegesével diákokat, szépkorúakat, és úgy egyáltalán senkit kivinni a Szejkére, ahol még hidegebb van, mint a városban. Úgyhogy ezt június 1-én bepótoljuk egy nagy családi fesztivállal. Hamarosan érkeznek a programok, de lesz zene, tánc, gyermeknapra rengeteg meglepetés, egy 3 napos fesztiválról van szó. Bízom abban, hogy az időjárás is velünk lesz, és fogják élvezni a székelyudvarhelyiek. Általánosságban elmondható az, hogy minden egyes eseményünknek a költségvetése legalább 30%-kal csökkent. A városnapok esetében ez a csökkenés még nagyobb, közel felére csökkent, lennünk kellett a városnapok költségvetését. Ennek ellenére is lesz nagy fellépő, és lesz rengeteg helyi fellépő is, a helyi értékeinket is meg tudjuk mutatni. Lesz borudvar, lesz a strandon ifizóna, minden lesz, egy kicsit jobban átgondolva, úgyhogy sztárok is lesznek. Láthattuk, hogy például Sepsiszentgyörgy esetében is talán a Titán volt a legnagyobb, igen, zenekar, a legnagyobb fellépő Szász Régenből. Mi egy kicsit ilyen szempontból jobban el tudjuk kényeztetni az udvarhelyeket és az ide látogatókat. Hamarosan be is jelentjük, hogy ki lesz a legnagyobb név, de úgy általánosságban elmondható, hogy minden eseményünk költségvetése 30%-kal legalább csökkent. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy közösségileg jól fogjuk megélni ezeket az élményeket, vagy ezeket az eseményeket, erre figyelni fogunk, és nem maradnak el ünnepségek.
1: Kapsz egy 1/2 percet, Endre, hogy te is ígérjél valamit, amit lehet 1/2 percben. Nem könnyű.
2: Így, hogy hallgatom a polgármester úrt, ahogy beszélt a pályázatokról, azért látszik az, hogy a munka az bele van téve. Tehát látszik az, hogy évtizede húzódó projekteket itt másfél év alatt úgy be tudod gyorsítani, hogy látszik a városon azért a változás. Ezek az évtizedes projektek most egy másfél év alatt tulajdonképpen lezáródnak, vagy látszik a kiút legalább az alagút végén a legtöbb esetében. Úgyhogy bár ugye voltak ígéreteink az önkormányzati választások kampányában, egy dolgot azonban

0: határozottan megígértünk azt a munkát, és azt látom, hogy ezt azért az elmúlt másfél évben tudtuk bizonyítani, hogy ezt teljesítjük, mert a munka az bele van téve rendesen.
1: Így van, tehát a mobilitás a legjobb példa erre, egész egyszerűen most már tényleg másfél év alatt annyi utca újult meg, mint amennyi azelőtt tényleg kis túlzással, de nem tudunk több utcát lezárni, hogy még több helyen dolgozzanak. Be kell fejezzük, de úgy, hogy a város is még valamilyen szinten élhető tudjon lenni, mert csak akkor van értelme. Hiába újítjuk fel az utcákat, az épületeket, hogyha a városlakók ezt nem élvezik, hogyha a városlakók bosszuskodnak, panaszkodnak, és azt mondják, nem élhető a város, el kell innen menjek. Nagyon sokat kell ezen dolgoznunk, és a másik, amin dolgoznunk kell, noha nagyon korlátozottak a lehetőségeink, azok a munkahelyeknek a teremtése. Ez nem tud az önkormányzat nagyon beleszólni abba, hogy egy vállalkozó megtartja a vállalkozását, alkalmaz tovább 500 embert, mert ő azt mondja, hogy oké, de veszteségbe megyek, fizessétek ti az embereimet, mert én nem tudom már megengedni magamnak. De valahogy elő kell segíteni azt, hogy jöjjenek ide befektetők, és ezzel megint csak dolgozunk.
2: Fogunk még erről beszélni idén, az az érzésem. Csak egy nagyon-nagyon rövid kérdés, nagyon-nagyon rövid válasz. Jó lesz majd ezt az évet valahogy a hátunk mögé tenni, hogy oké, akkor most menjünk.
1: Azt gondolom, ez az év mindemellett, hogy nagyon nehéz, az lehetőségeket is fog tartalmazni. Tehát, hogy új kapcsolatokat kell létesíteni, be kell mutatni azt, hogy Székelyudvarhelynek milyen nehézségei vannak magasabb szinteken, tényleg egy kicsit erőteljesebb bukaresti segítségre is számítunk, és én azt gondolom, hogy Budapesten is el kell kezdeni ismerkedni, ha tetszik, ha nem, elindult egy másik folyamat, és ott is be kell mutatkozni, el kell mondani, hogy mi vagyunk a Székely anyaváros, a legmagyarabb város, akiknek vannak komoly ügyeink, és olyan ügyeket fogunk bemutatni, amik fenntarthatóak, amik közösségi igényre alapozódnak, és amik, ha megvalósulnak, akkor az hasznosulni fog az egész városban.
2: Legyen ez a zárszó, uraim, köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönjük szépen.
3: Sztár reklám. Spórolj többet a Lidl Plusszal. Olvastasd be a Lidl Plusz kártyád, és egyszerűen használd ki az alkalmazásban található ajánlatokat. A 210 g-os konfiszeri Firenze Minibissimo glazúros sütemény 6 lej 29 bani, a Fresh Fish Today Norvég lazacfilé 100 g-onként 7 lej 49 bani, és a 730 g-os Milbona füstölcsajt 21 lej 99 bani. Böngész az online katalógusban, és ismerd meg a heti ajánlatokat a Lidl Plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
4: A jövő energiája Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az AT fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
5: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodolem Kft. Székely Szent Királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.

0: Nyilvános az érettségi menetrendje, megvan a somlyói búcsú szónoka. Ma este játsszák a kupa döntőt. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Június 2-ától lehet jelentkezni a nyári érettségi vizsgaidőszakra. Az Oktatási Minisztérium nyilvánosságra hozta az idei érettségi vizsgák teljes menetrendjét. A végzős osztályok diákjai a többi középiskoláshoz képest korábban fejezik be a tanévet, hogy több idejük maradjon a felkészülésre. A szóbeli kommunikációs készségek felmérése június 8-án kezdődik, az írásbelik június 29-én kezdődnek a román nyelv és irodalom írásbelivel. Ezt követik a szaknak megfelelő tantárgyak, az első eredményeket július 7-én, a véglegeseket július 13-án hozzák nyilvánosságra. Meghirdette a civil szervezetek szociális projektjeinek támogatását Hargita megye tanácsa, az idei évben a támogatások összértéke 950 ezer lej. Az öt támogatási program célja az elszigetelt településeken működő közösségi szociális szolgáltatások támogatása, a fogyatékkal élő személyek védelmét szolgáló civil szervezetekkel való együttműködés, az otthoni szociális és egészségügyi gondozás támogatása, az idősek védelmét ellátó szervezetek segítése, valamint a veszélyeztetett helyzetben lévő gyermekek és fiatalok jogainak védelmét és előmozdítását szolgáló programok támogatása. A projektjavaslatokat személyesen lehet benyújtani a Hargita megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság székhelyén, a pályázatok benyújtásának határideje június 8-a 15 óra. Székely János szombathelyi megyés püspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka. A meghívott szónok 1964-ben Budapesten született, Ferenc pápa 2017-ben nevezte ki a szombathelyi egyházmegye megyés püspökévé. Az idei csíksomlyói pünkösdi búcsú központi ünnepi szentmiséje május 23-án szombaton 00:30-kor kezdődik a Kis- és Nagysomlyóhegy közötti Nyeregben a Hármas halomoltárnál. Ma este játsszák a labdarúgó Román Kupa döntőjét. A finálét a Nagyszebeni stadionban rendezik meg, és az a két csapat játsza, amelyek a bajnoki címért is küzdenek. A Kolozsvári Universitátia és a Krajovai Universitátia összecsapása ma este 8 órától kezdődik. Keretet hirdetett Marco Rossi, a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya az együttes két felkészülési mérkőzésére. A válogatott keretébe 5 újonc került be, Pécsi Ármin kapus, valamint Kovács Bendegúz, Mark Graf Ákos, Szendrei Norbert és Tóth Rajmund. Magyarország június 5-én pénteken a Puskás Arénában fogadja Finnországot, majd 4 nappal később Debrecenben játszik Kazasztánnal. A meteorológusok szerint ma is változékony időjárás lesz adáskörzetünkben, esőzések várhatók, a széljárás megélénkül többnyire borús égbolt lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek reggel 9 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy. Vállalkozások támogatója.
2: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám. Az XXL 7 visszatér a Lidlbe. Gyere stílusos nagy bevásárlásra. A Lidlben találsz 1,25 kg-os Milbonat eleme át sóslében 39,99 baniért, 16 tekercses 3 rétegű florális WC papírt 19,99 baniért, és 750 g-os Nixeton halfilét napraforgó olajban 32,99 baniért. Böngész az online katalógusban és ismerd meg a heti ajánlatokat a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl.

0: A Delkamert munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
1: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.

0: A Prime Asset Group lehetőséget ad, hogy valódi, kézzelfogható aranyad vagy ezüstöd legyen már 125 lejtől. Teljes hozzáférés, nincs lekötés. Pagold.ro. Tedd meg az első lépést ma, a jövőbeli önmagad meg fogja köszönni. További információ Pagold.ro. Pagold.ro.
1: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
2: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
3: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
4: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
5: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
4: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
5: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
4: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
3: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
6: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is áll.
7: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Jennifer Lopez in the morning, 9 óra 21 perc van, és május 13-a. A magyar néphagyomány szerint május 12-én, 13-án és 14-én dől el a termés sorsa. A megfigyelés szerint, ha ilyenkor derült az ég, bőséges bortermésre számíthatunk.

de ha fagy van, a gazdák aggódhatnak. Na, hát nem derült az ég, holnap az lesz, és a péntek és a szombati nap az meg tényleg szinte zavartalanul napsütésesnek ígérkezik. Fagy pedig itt nálunk nincs, úgyhogy nem tudom, a gazdák ebből mit tudnak levonni. Majd beszélünk róla esetleg vasárnap reggel. Vasárnap reggeli ébredésről is szól a Faith No More feldolgozása Lionel Richie korábbi zenekarának, a Commodoresnak korábbi slágere, kicsit felújítva. 92-es verzióban.

Kovalszky, Mega Vega és Tombolt 2-9 óra 33 perc van. Barult az ég, ma még igen lehet számítani esélyre. Hónaptól javul, vasárnapig legalábbis, ha minden igaz, akkor tényleg kellemes májusi napoknak nézünk elébe, így május közepéhez közelítve, reméljük így is lesz. Apropó, múlt és jövő, ami adásainkat illeti, ugye a múlt órában Székelyudvarhely városának polgármestere és alpolgármestere volt itt a stúdióban, főleg a költségvetésről beszélgettünk, de ma még lesznek vendégeink, igaz, annak is megadjuk a módját, ahogy az udvarhelyi zakuszkában szoktuk, ott már több kamerás felvételről van szó, amit amúgy ebben hasonlít a korábbi adásra, ezt is majd élőben lehet követni a Sztár Rádió Facebook oldalán 11 órától.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
2: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
4: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltsd el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak, vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
5: Figyelem, kedves szülők! Az Eperke gyereküzlet új helyre költözött. Most már a Városháza tér 20 szám alatt várjuk Önöket, közvetlenül a Ne felejts fagyizó mellett. Készültök az első áldozásra? Nálunk elegáns fiúöltönyök, ingek és stílusos kiegészítők várják a kisurakat, míg a kislányok számára gyönyörű bolerók és harisnyák közül válogathattok. És ez még nem minden. Az Eperkében nem csak elegáns, hanem sportos, egyedi és divatos darabokat is találtok, már 3 hónapos kortól egészen 14 éves korig. Ráadásul megérkeztek a minőségi DD Step szupinált cipők és gumicsizmák is a legkisebbeknek. Eperke gyereküzlet. Új helyen változatlan minőség és egyedi divatos darabok. Várunk szeretettel a Városháza tér 20 szám alatt.
6: Hogy a gépezet forogjon, akár csak az önvállalkozása forgótőkére van szükség. Mezőgazdászoknak, kis és közepes vállalkozóknak segítő partnerei vagyunk. LÁM, a megbízható hitelintézet online a mikrokreditlám.ro címen.
4: Közérdekű hirdetés következik.
7: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
8: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Nem mondj búcsút, don't say goodbye, Ilkay Senkan és Elok dalát hallhattuk 10 perccel 10 óra előtt. A Vekem negyedik óráját zárjuk, nem, eszünk ágában sincs búcsúzni, nekem sem amúgy, sőt, a mai napon egy órával tovább leszek, hiszen 11 órától, 11 óra után pontosabban az Udvarhelyi Zakuszkával jelentkezünk, de addig is érkeznek hamarosan a legfrissebb hírek, pontban 10-kor.

0: Nagyértékű berendezést kapott a kórház. Holnaptól folytatódik az aszfaltozás, nem jutott még fel a Sepsio SK. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Június 30-áig díjmentesen bocsátják ki az első elektronikus személyi igazolványt a 14. életévüket betöltők számára a Hargita megyei rendőrfőkapitányságon. A zsúfoltság elkerülése és a várakozási idő csökkentése érdekében azt javasolják a lakosságnak, hogy időben ellenőrizzék személyazonossági okmányaik érvényességét, és még a jelenlegi dokumentum lejárta előtt foglaljanak időpontot. Nagyértékű eszközzel bővült a Székelyudvarhelyi Kórház felszereltsége. A kórházi fertőzések visszaszorítását célzó pályázat részeként egy új sterilizáló berendezést helyeztek üzembe, amely a veszélyes egészségügyi hulladék kezelését segíti. A berendezés sterilizálja a kórházi részlegeken keletkező veszélyes hulladékot. Többek között pelenkákat, textíliákat, tűket és más egészségügyi eszközöket, majd aprítja és összepréseli azokat. Ennek köszönhetően a hulladék térfogata mintegy 70%-kal csökken. A beruházás értéke 1 millió lej, a fejlesztés pedig az Országos Helyreállítási Alap támogatásával valósult meg. Holnaptól ismét dolgoznak a székelyudvarhelyi útfelújításokon, a kétnapos kényszerszünetet a rossz időjárás okozta.
1: Holnaptól ismét lezárásokra kell számítani az Orbán Balázs utcában, az Ötvös Vár, illetve a Tompalászló utcákban, és a vonatállomásnál is, ahol most már tényleg a legutolsó fázis

0: zajlanak, péntektől már használható lesz a vasúti átkelő.
1: Mondta híradónknak Szakács Pál István polgármester. Az Orbán Balázs utcában a hétfői naphoz hasonlóan a város határát jelző tábláig félpályás lezárás lesz érvényben, a forgalom irányítottan váltakozva halad majd. Lőgyakorlatot tart a kerekerdői hegyi vadász alakulat, a gyakorlat holnap, május 14-én 9 és 16 óra között lesz, arra kérik a városlakókat, hogy kerüljék a környéket az említett idősávban. Egyelőre nem vívta ki a feljutást a labdarúgó szuperligába a Sepsi OSK. A Sepsi-Szentgyörgyi csapat tegnap este a közvetlen riválisa, az FC Voluntárj otthonában lépett pályára, de 2-0-ra kikapott. Amennyiben a háromszéki klub a rájátszás utolsó, hazai mérkőzésén a sereghajtók Hindia Türgovisti ellen egy pontot szerez, feljut a legfelsőbb osztályba. Egy nappal korábban játssza a szezon utolsó meccsét az FK Csíkszereda. A labdarúgó szuperliga alsóházi rájátszásának utolsó fordulójában az előzetesen meghirdetett programmal ellentétben nem vasárnap, hanem szombaton lép pályára a csíki csapat. Az FC Botosán elleni meccs szombaton este 6:30 kezdődik, a szuperligát szervező hivatásos labdarúgó liga egyelőre nem adott magyarázatot a változtatásra. A meteorológusok szerint ma délelőtt esős időjárás lesz térségünkben, a széljárás gyenge lesz, borult égbolt várható, a legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 9 fok körül alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy. Vállalkozásod támogatója.
3: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Az XXL 7 visszatér a Lidl-be. Gyere stílusos nagy bevásárlásra. A Lidl-ben találsz 1,25 kg-os Milbonát eleme át sóslében 39,99 baniért, 16 tekercses 3 rétegű florális WC papírt 19,99 baniért, és 750 g-os Nixe tonhalfilét napraforgó olajban 32,99 baniért. Böngész az online katalógusban és ismerd meg a heti ajánlatokat a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
2: Szeretné használni a teraszát szélben, esőben is? Zavarja, hogy a régi beépítések eltakarják a kilátást? Régi a tuskabinja, vagy újat szeretne?
3: A Benglásznál a megoldás. Keret nélküli, teljes üvegből készült terasz beépítések, toló és lapozható rendszerekkel, akár több házak teraszára is. Modern üvegkorlátok, tuskabinok és üvegfalak minden személyre szabva az ön igényei szerint. Öntől az elképzelés, tőlünk 20 év tapasztalat a tervezésben és a kifogástalan kivitelezésben. Keres minket Facebookon, a www.benglass.ro oldalon, vagy személyesen Székelyudvarhelyen, Betlenfalvi út 222.
2: Benglass, ha többre vágysz.
4: Egész héten dolgozol, aztán mire megérkezik a hétvége, már azon stresszelsz, hogy hamarosan újra hétfő. Akkor itt az ideje egy kis szünetnek. A Vibe Fesztivál idén elhozta a kétnapos bérletet azoknak, akik nem tudnak több napra eltűnni, de a nyár legjobb élményéről mégsem akarnak lemaradni. Válaszd ki a neked legjobb két egymást követő napot, és merülj el a koncertekben, a fesztivál hangulatban és a Marospart nyári estéiben. Ráadásul már VIP kétnapos bérlet is elérhető. Július 2-a és 5-e között találkozunk a Vibe-on. Két nap, ami csak rólad szól.

0: aranyod vagy ezüstöd legyen, már 125 lejtől. Teljes hozzáférés, nincs lekötés. Pagold.ro. Tedd meg az első lépést ma, a jövőbeli önmagad meg fogja köszönni. További információ pagold.ro. Pagold.ro.
1: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
2: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
3: Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
2: Add nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.
6: Reklámot hallottak.
7: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Heaven Can Wait énekelt Sandra, 10 óra 28 perc van. Ezen a héten zajlik az Eurovízió Dalfesztivál, amelyet egyébként több európai ország közszolgálati televíziója is bojkottálja. Nem csak a részvétellel, illetve annak kihagyásával, hanem a közvetítéssel. A spanyol, az ír és a szlovén műsorszolgáltató egyaránt bejelentette, nem sugározzák a versenyt, helyette más tematikus programot tűznek műsorra. A szlovén RTV közölte, hogy az Eurovízió teljes hete alatt palesztin tematikájú műsorfolyamot sugároz Voice of Palestine címmel. Tájékoztatások szerint az Eurovízió cirkusza helyett egész héten a palesztin témára fókuszálnak, így a szombati döntő időpontjában is ehhez kapcsolódó műsort vetítenek majd. A spanyol RTV szintén lemondotta a Dalfesztivál közvetítéséről. A döntő helyett egy saját gyártású zenés műsort sugároznak, amely a spanyol televíziózás 70. évfordulója előtt tiszteleg. Ana Maria Bordas, az RTVE tartalomgyártási igazgatója szerint a műsor időpontja különleges jelentőséggel bír Európában, mivel a döntő napja egybeesik a békés együttélés nemzetközi napjával. Az ír közmédia, az RTL a döntő sávjában a Father Ted című kultikus vígjáték sorozat egyik epizódját vetíti majd. Az epizód éppen az Eurovíziós Dalfesztivál rendezésének költségeit figurázza ki szatirikus formában. A három ország már korábban jelezte, hogy bojkottálni kívánja a 70. Eurovíziós Dalfesztivált, mert szerintük az Európai Műsorszolgáltatók Szövetségének fel kellett volna függesztenie Izrael tagságát, ami nem történt meg. Amúgy Izland és Hollandia is visszalépett a versenyzéstől, ugyanakkor a közvetítést végül nem mondták le. Az idei Eurovíziós Dalfesztivál elődöntői közül az elsőt az tegnap, a másodikat pedig holnap rendezik meg, míg a döntőt szombaton tartják a bécsi Wiener Stadthalle-ban. A fesztivált már a nyitány előtt is tiltakozások övezték, Bécs belvárosában Izrael ellenes demonstrációkat szerveztek az esemény megelőző napokban. Nyilván erről nem szól semmilyen közvetítés, meg sem említik valószínűleg. Compact Disco. Magyarországot képviselték a Sound of Our Hearts, a szívünk hangja című dallal.

0: Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?
1: Apu, lep,

0: news.
1: I like music.
0: Sztár reklám. Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.

0: Isuszerelé. Bér egy 2-3 köbméteres konténert Székelyudvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Lomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás. Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keresd Facebookon Isuszerelé néven. Isuszerelé. Mindig ott, ahol szükséged van ránk.
1: Újból Székelyföldön lépnek pályára a Góbék világranglista vezetői és a Techball európai elitje. Június 6-án és 7-én Homorodfürdő Challenger Techball League a Lobogó Panziónál. Három kategória, látványos mérkőzések, a döntők pedig június 7-én vasárnap 19 órától kezdődnek. Gyere el és a decemberi Székelyföldi világbajnokság után éld át újra a Techball varázsát!
2: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodolem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodolem Kft. Székely-Szentkirályon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
3: Költöz társasházba és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00-11-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.

0: Nagyértékű berendezést kapott a kórház. Holnaptól folytatódik az aszfaltozás. Nem jutott még fel a Sepsio SK. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Június 30-áig díjmentesen bocsátják ki az első elektronikus személyi igazolványt a 14. életévüket betöltők számára a Hargita megyei rendőrfőkapitányságon. A zsúfoltság elkerülése és a várakozási idő csökkentése érdekében azt javasolják a lakosságnak, hogy időben ellenőrizzék személyazonossági okmányaik érvényességét, és még a jelenlegi dokumentum lejárta előtt foglaljanak időpontot. Nagyértékű eszközzel bővült a Székelyudvarhelyi Kórház felszereltsége. A kórházi fertőzések visszaszorítását célzó pályázat részeként egy új sterilizáló berendezést helyeztek üzembe, amely a veszélyes egészségügyi hulladék kezelését segíti. A berendezés sterilizálja a kórházi részlegeken keletkező veszélyes hulladékot. Többek között pelenkákat, textíliákat, tűket és más egészségügyi eszközöket, majd aprítja és összepréseli azokat. Ennek köszönhetően a hulladék térfogata mintegy 70%-kal csökken. A beruházás értéke 1 millió lej, a fejlesztés pedig az országos helyreállítási alap támogatásával valósult meg. Holnaptól ismét dolgoznak a székelyudvarhelyi útfelújításokon, a kétnapos kényszerszünetet a rossz időjárás okozta.
1: Holnaptól ismét lezárásokra kell számítani az Orbán Balázs utcában, az Eötvösvár, illetve a Tompalászló utcákban, és a vonatállomásnál is, ahol most már tényleg a legutolsó fázisok zajlanak, péntektől már használható lesz a vasúti átkelő.
0: Mondta híradónknak Szakács Pál István polgármester. Az Orbán Balázs utcában a hétfői naphoz hasonlóan a város határát jelző tábláig félpályás lezárás lesz érvényben, a forgalom irányítottan váltakozva halad majd. Lőgyakorlatot tart a kerekerdői hegyi vadászalakulat, a gyakorlat holnap, május 14-én

0: 24-én 9 és 16 óra között lesz, arra kérik a városlakókat, hogy kerüljék a környéket az említett idősávban. Egyelőre nem vívta ki a feljutást a labdarúgó szuperligába a Sepsi OSK. A Sepsi-Szentgyörgyi csapat tegnap este a közvetlen riválisa, az FC Voluntárj otthonában lépett pályára, de 2-0-ra kikapott. Amennyiben a háromszéki klub a rájátszás utolsó, hazai mérkőzésén a sereghajtók Hindia Türgovisti ellen egy pontot szerez, feljut a legfelsőbb osztályba. Egy nappal korábban játssza a szezon utolsó meccsét az FK Csíkszereda. A labdarúgó szuperliga alsóházi rájátszásának utolsó fordulójában az előzetesen meghirdetett programmal ellentétben nem vasárnap, hanem szombaton lép pályára a csíki csapat. Az FC Botosán elleni meccs szombaton este 6:30 kezdődik, a szuperligát szervező hivatásos labdarúgó liga egyelőre nem adott magyarázatot a változtatásra. A meteorológusok szerint ma délelőtt esős időjárás lesz térségünkben, a széljárás gyenge lesz, borult égbolt várható, a legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 9 fok körül alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy. Vállalkozásod támogatója.
2: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Egész héten dolgozol, aztán mire megérkezik a hétvége, már azon stresszelsz, hogy hamarosan újra hétfő. Akkor itt az ideje egy kis szünetnek. A Vibe Fesztivál idén elhozta a kétnapos bérletet azoknak, akik nem tudnak több napra eltűnni, de a nyár legjobb élményéről mégsem akarnak lemaradni. Válaszd ki a neked legjobb két egymást követő napot, és merülj el a koncertekben, a fesztivál hangulatban és a Marosport nyári estéiben. Ráadásul már VIP kétnapos bérlet is elérhető. Július 2-a és 5-e között találkozunk a Vibe-on. Két nap, ami csak rólad szól.
3: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ru e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.

0: aranyod vagy ezüstöd legyen, már 125 lejtől. Teljes hozzáférés, nincs lekötés. Pagold.ro. Tedd meg az első lépést ma, a jövőbeli önmagad meg fogja köszönni. További információ pagold.ro. Pagold.ro.
1: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.

0: Margita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
1: Reklámot hallottak.
2: Star Rádió.
3: Let me tell you.

0: Udvarhelyi Zakuszka. A város legizgalmasabb beszélgetései egy tálban. Régi sztorik, friss vélemények, közéleti beszélgetések. Fűszeres, tartalmas, néha kicsit csípős, de mindig udvarhelyi. Közéleti arcok mesélnek, vitáznak, sztoriznak, és néha bizony jól megkavarják a dolgokat. Ha szeretnéd tudni, hogy mi fortyog a városban, akkor tarts velünk a következő percekben. Ez az Udvarhelyi Zakuszka, a Sztár Rádióban.
1: Ez a 9. Udvarhelyi Zakuszka, voltunk már ebben a felállásban, az asztal eme oldalán mindenképpen, hiszen mellettem a kollégám Katona Zoltán van, de azt hiszem az asztal túloldalán is ez a felállás ismerős.
2: Balázs Attila a vendégünk, szervusz, köszöntünk téged itt a Sztár Rádió stúdiójában, a Zakuszkában. Balázs Attila, mint egy olyan mozgalomnak az alapítója, a Civilek az Örökségért mozgalom alapítója, amelyik nap mint nap hétről hétre azért tesz, hogy a város egy picit úgymond jobban fessen, vagy jobban nézzen ki, ezt a kifejezést használtam, ugyanis a mai beszélgetésünk témája, a mai beszélgetésünk apropója megint az, hogy hát gyakorlatilag ez egy ilyen állandó téma, ezzel hogy néz ki a város, és hogy akkor mit és hogyan kellene. Én úgy gondolom, és gondolom, hogy nagyon sokan vannak még ezzel, hogy azt, hogy a város hogy néz ki, abba bizony a civileknek is van beleszólása, és lehet is, és hogy kell is legyen, mert hát akárcsak, hogy ezt vesszük, hogy a több szem többet lát, alapon ugye teljesen másképpen működnek a dolgok. Nem feltétlenül aktualitásra hegyeznénk ki ezt a mai beszélgetést, viszont arra is azért kell egy magyarázatot adnom, hogy Attila miért megint, azért, mert vannak ilyen visszatérő vendégeink. Nem te vagy az egyedüli, aki a visszatérő a Zakuszkában.
1: De te vagy az első.
2: Azért, mert...

0: Mert hát az, ahogy beszélünk, meg amiről beszélünk, az ugye annak mindig aktualitása van. Most, hogyha belekezdhetünk akkor a mai beszélgetésünkbe, az ugye, hogy a városban azért történtek az elmúlt hónapokban is olyan változások, lépten nyomon látható változások, és nem csak az útfelújításokra gondolok, hanem az, hogy épületek változnak meg, épületek tűnnek el, és teljesen másképpen fog kinézni a város. Ez valahol természetes ez a folyamat, viszont az, hogy hogyan és milyen minőségben változnak ezek a dolgok, az azért néha dob fel kérdőjeleket.
1: Sziasztok, és üdvözlöm a hallgatókat. Örvendek, hogy visszahívtatok. Isten igazából ez azt is visszaigazolja, hogy talán hiteles voltam az első beszélgetésünkbe, és az is biztos, hogy amikor a Civilek az Örökségén mozgalom megszületett egy véletlen folytán, hisz a 10 évvel ezelőtti városvezetés hallani sem akart a patkó felújításnál, régészeti ásatásról, feltárásról se, és én gyakorlatilag egy 10 perces sétám alatt egy maréknyi értékes dolgot szedtem össze, amit publikáltam, és így indult az egész. A kommunikáció annyiban változott részemről valóban az elmúlt évek alatt, hogy az egyszer biztos, hogy régebb is, ahányszor bíráltunk, mindig példát is próbáltunk mutatni, vagy megoldásokat is adni. Az, hogy változik egy város, ez a világ legtermészetesebb dolga. Tehát nehogy bárki azt higgye, hogy egy civil örökségvédő
0: Szól, hogy egy téglát nem szabad kicserélni.
1: Persze, tehát én egyáltalán én nem járok olyan hagyományőrző eseményekre, ahol acéllal, taplóval és kovával gyújtom meg a tüzet, tehát szó sincs ilyesmiről. Viszont azt mindenképpen tudatosítani kell az emberekben, és ami az egyik nagy veszőparipán, főleg a szolgáltatókban, hogy a városkép és a tulajdonosokban, hogy ami bent van a házadban, és amit megvettél, valóban a te tulajdonod, de a városkép, főleg egy óvárosban, ami kifele van, az egy közös szellemi tulajdon. Tetszik vagy nem tetszik, ezt nyugaton is így fogják fel. Tehát te nem teszel azt az épületeddel, amit akarsz. És itt nem arról van szó, hogy hivatal vagy törvények megkötik a kezedet, hanem arról van szó, hogy például már nagyon rég mondom, és talán a mostani városvezetés az amelyik tényleg receptívebb, mint bármelyik előbbi városvezetés, hogy a befektetői réteggel tudatosítani kell azt, hogy a központban való ingatlanvásárlás nem csak nyűg, és felelősség, hanem nagyon sok lehetőség is van benne. De mindenképp bárki, aki befektet a központba, annak tudnia kell, hogy a 90-es évek és a 2000-es évek elejé udvarhely, ahol kemény fiúkkal bármit el lehetett intézni, az hála Istennek lejárt.
0: Kompromisszumok és felelősségek itt. Ugye itt nagyon sokszor ezen megy a... Hát nevezzem játéknak ezeket, vagy húzavonáknak ezeket a dolgokat, hogy mondjuk egy épület felújítást hogyan. Tehát ha bár elég világos a törvény nagyon sokszor, és nem csak az országos, hanem ugye helyi jogszabályok is vannak, hogy mit, hogy lehet. Mégis van olyan tapasztalat, hogy akkor mégis igyekeznek bizonyos emberek ugye kiskapukat találni.
1: Nézd, a 90 utáni vállalkozói réteg, tisztelet a kivételnek, jellemzően erőből és tőkéből próbálta megoldani a problémáit, és ez akár a vár körüli építkezéseknél is nagyon rányomta a bélyegét, holott nagyon jól lehetett tudni, hogy nem szabad, és mégis történtek ilyenek. A lényeg az, hogy tudatosítani kell az emberekkel. Mert például csak egy példát mondok. Ugye az elmúlt hónapokban a régi Szabó Malom melletti épület, amelyik a Malom utca sarkán volt, ahol a tulajdonosok laktak, Szabóék, az gyakorlatilag eltűnt. No comment, állítólag az nem műemlékzóna. Én már tudom, körülbelül 10 éve nekem jelezték régi udvarhelyi köztiszteletben álló emberek, hogy megvette egy befektető, és 6. haszagadott bontás lesz. Az egy külön történet, hogy az alatt olyan borpince volt, ahol borkostolókat minden tartottak meg az elmúlt években is. Tehát, hogy ez mekkora nagy kár volt. Viszont egy hónappal ezelőtt arra járva én észrevettem, hogy a markoló kifordított egy nagyméretű fél malomkereket például. Én azonnal felvettem a kapcsolatot a polgármesterrel, nagyon receptív volt a polgármester, azt mondta, hogy oké, mi a te ötleted? Mondom azt, hogy mentsük meg, vigyük fel a múzeumba. Szólt másnap, hogy megoldottuk a problémát, hogyan tovább. És akkor mondtam, hogy érjétek el ti azt a kivitelezőnél, aki ezt az ingatlant építi, hogy a zöldövezetben úgy, ahogy normálisan meg lehet oldani, helyezzük el úgy ezt a félmalomkövet, mint egy kettétős tört sors, vagy egy régi városképnek a jelképe, amin azt írná körül,

0: belől, hogy ezen a helyen állt az egykori szabómalom, ami mint az utcának, mint pedig a, ennek az egész városrésznek adja a nevét. Ugyanis azért Szigetnegyed, mert a malmot működtető malomárok, ugye abban jött a víz, határolta le azt a nagy szigetet. A mostani gátnál kilépett, bejött a szálloda mögött az orvosi rendelőknél, és a tömbházak mögötti Kavicsos út, amelyik a Kossuth lefele jobb oldali épületen, a hátába megy le, gyakorlatilag a mostani út, ami hátul megy a Köves út, az teljesen a malomároknak a nyomvonala, mert a tömbházakat nem építették le. És akkor erre teljesen receptív volt, mind a múzeum, mind a város. És ha a befektető is mutat ennyi tiszteletet majd a város felé, akkor meggyőződésem, hogy minimum egy utolsó tárgyi emlék, ami megmaradt, emléket állít. Ezek apró dolgok, Zoltán és Csaba, de ez olyan, mint amikor apró mozaikokat gyűjtünk, rakunk össze, és egyszer csak azt veszük észre, hogy kezd összeállni egy kép.
1: Tehát... Ez nagyon jó volt, hogy elmondtad így a Szigetnek a történetét, persze. Mert hogy meg vagyok győződő, hogy a fiatalabb hallgatóink közül minden nap használják azt, hogy Sziget utca, vagy Sziget lakótelep, vagy Sziget negyed, de nem feltétlenül tudják, hogy miért hívják azt Szigetnek, hát ezért, mert ugye a malomárok, de szóval ez nagyon jó volt, hogy elmondtad.
0: Igen.
2: Ezt javasolni tudod? Kötelezni nincs ahogy?
0: Kötelezni nincs amúgy, de én úgy gondolom, hogy attól a perctől kezdve, hogy mondjuk egy városvezetés, az a polgármester, alpolgármester és a múzeum tud róla, elindították a projektet, benne vannak, már a tulajdonos is tud róla, hisz a kivitelező és az ő engedélyével lett elhozva a malomkő. Attól a perctől kezdve ez neki is egy presztízs kérdés lesz, főleg, hogy most nyilvánosságra is hoztuk, és meggyőződésem, hogy ismeretlenül is, mert én nem ismerem ki, az még nevét sem ismerem, szerintem starból bele fog menni. Nem hiszem, hogy ez egy probléma lesz, hisz rengeteg apró mozaikból fog összeállni a város, és tényleg itt mozaik töredékek maradtak meg, de ugyanilyen, hogy a múlt héten az egyik egyesületi tagunknak szólt a barátja, hogy a Vásártér utcai vasútátjárónál cserélik a sineket, meg azt hiszem ott a Riverside miatt is ott bizonyos sineket felszámoltak, és hogy első világháború előtti sinek vannak, írja, hogy hol gyártották, mikor készültek, 1800-as évek vége, 900-as évek eleje, megint a múzeummal felvette a kapcsolatot a Magyari Huni, az egyesületünknek a tagja, és ezeket a síndarabokat méretre vágták, még régi monarchiabeli sín fogót is adtak hozzá, meg egyebet, és letétben vannak helyezve a múzeumnál, és tudnak működni ezek a dolgok, tehát olyan nap, mint napos apró dolgok, hogy én tudom azt, hogy ha mi a civilek az örökségért mozgalom és az ezt működtető face-to-face egyesület, ha erről naponta posztolnánk, akkor rengeteg százalékot össze lehetne szedni az adókból. De nem föltétlen arról szól, tehát hogy egy picit elegünk lett abból, ami szembe jön a social médiába, hogy nagyon sokszor fecseg a felszín, hallgat a mély, mi egy picit váltottunk, hogy azért a háttérben úgy történnek a dolgok, mert például én személy szerint gyűjtőként azokat a képzőművészeti alkotásokat vadászom a neten nyugaton Magyarországonak. Tudod, a 70-es, 80-as években sokan kitelepednek udvarhelyről. Viszik magukkal a berendezéseiket, mindent. Ők elhalnak, és hát a fiatalok inkább nagy svéd, meg egyéb lakberendezési boltokból felraknak olyan képet a falra, amiből készült mondjuk 3 millió a világba, és akkor az udvarhelyt ábrázoló képek azok mennek vagy a kukába, vagy egy vaterára, vagy jófogásra, bárhova, és így hoztam haza például az elmúlt két hónapban első világháború előtti Jézus szíve kápolnát, és pontosan a Szabó Malomnak egy olyan ábrázolását, ami a múzeumnak is új volt. Ezekből mind kap a múzeum másolatokat digitálisan, és talán és mindig felajánlom, és nagyon sokszor akár kiállítás része is, de ezt nem föltétlen verjük nagy dobra. Én nagyon sok mindent gyűjtöttem gyerekkorom óta. Aztán kezdett a képzőművészet, és az elmúlt években letisztult az, hogy akkor udvarhely és udvarhelyt ábrázoló dolog. Na, csináljuk.
1: Ezekben a dolgokban nem mindig a hatóságok szapulása a megoldás. Tehát ez is egy ilyen, egyfajta ilyen megállapítás lehet ennyi év tevékenységetek után.
0: Persze,
1: tehát,
0: hogy egyértelmű.
1: Mert ugye az ember azt gondolná, hogy az első, ugye, hogy akkor a felelős keresés, a hibás keresés, hogy általában ez, ami elindít egy ilyen dolgot, aminek aztán megoldása lesz, de hát ezek szerint nem feltétlenül.
0: Nézd! A közélet, amiben élünk, vagy egyáltalán a magyar létnek a közélete nagyon jó rávilágított arra, hogy az állandó egymásra újjavaló mutogatás, az a saját frusztrációnkat mélyíti vagy növeli, de megoldás semmiképp nem fog hozni. Én azért örventem, amikor ezelőtt fél évvel megint a várral kapcsolatban volt egy szakmai beszélgetés, és polgármester úr meghívott. Megkérdezte tőlem, nézzem közt, hogy szerint

0: szerintem mi a legnagyobb hibája a vár projektnek, hogy el van akadva itt ott, és én elmondtam. Nevet nem említek, cégnevet se, hogy se nektek, se nekem ne legyen bajom. Én azt mondtam, hogy az illető kolozsvári nagy cég, aki az egészet vállalta, szerintem a cégnek és a tervezőnek a hírneve és az ázsiója, az megelőzte az egészet, és mindenek fölött van, és nagy az arc. Nézett rám. Majd miután lejárt az egész szakmai beszélgetés, utána elmondta nekem, hogy maximálisan egyetért. Tehát, hogy nagyon sokszor szakmai féltékenységek meg egyebek gátolnak dolgokat, és a várnál is rengeteg ilyen probléma volt, amit nem udvarhelyen kell keresni. De attól a perctől kezdve, hogy a hatóságokkal tudsz beszélni, és tényleg tudok, vagy akár a mostani urbanisztikai osztályon Csáki Gergővel, hogy nagyon jól tudunk beszélgetni, vagy régi fényképeket kérnek tőlem, vagy az alpolgármester, és tudok. És mi gyűjtjük is, tehát az egyesületünk gyűjt is, digitalizálunk is, adományba is kapunk régi gépeket. Például az egyesületi tagunk alapító tag Magyari Huni, neki előkészítésben van, szerintem még egy pár év munka udvarhely közlekedés történetének és az egész buszos közlekedésnek a története felgöngyölítése nagyon-nagyon komoly dokumentumokat szedett elő és hagyatékokban nézhetett be. Annyit elárulhatok, hogy megtörténhet, hogy egy 90 éves buszt, amilyen volt udvarhelyen is sikerül hazahozni ebbe az évbe. Ez tárgyalásokban van, de nagyon úgy néz ki, hogy ez össze fog jönni. És visszatérve a kommunikációra, szerintem beszélni kell egymással, és most sokkal jobb nekem vagy nekünk a kommunikáció, mint bármikor máskor.
1: De hol a határ? Látunk példákat, látunk jó és rossz példákat külföldön. Aki járja Európát, találkozik ilyen elsőnnel is. Láttam én vendéglőt egy mecsetbe beleépítve. Láttam a kocsmát egy középkori templom sarkába építve. Üvegpiramis ugye a Louvre oldalán. Viszont láttam olyan McDonald's, ami kívülről nem volt az. Tehát van a cégnek egy bizony, azt mondja, hogy mi ebből nem hagyunk, hát ott hagyott. Meddig mehetünk el?
0: Nézd, igen, de például én láttam olyan Lidl-t is Romániába, most nem tudom melyik városba, ami egy téglagyár helyére épült, azt hiszem pontosan Segesváron, ahol kötelezték rá, hogy a külső fal téglából legyen. Tehát, hogy hozza a feelingét annak, ami volt. Most az, hogy egy mecset, vagy bármi Közel-Keleten, vagy Ázsiának ezen a felén, azért Ázsia ebben egy tipikus más. Tehát ott nagyon összevegyülnek a dolgok. Addig lehet elmenni, hogy például akár a műemlékek felújításában is, hogy a mai világban azért a funkcionalitást kell adni a dolgoknak. Tehát nem lehet annyira átesni a ló másik oldalán, mint udvarhelyen a tervező, hogy lift és WC és minden kell legyen az egyetlen valamire értelmezhető hajdubástyánkba, az egy másik túlzás, de az sem lehet, amit például Romániában is most beszélünk udvarhelyről, a szolgáltatók művelnek a várossal. És itt most...
1: Szürke dobozok.
0: Itt most nincs baj, tehát nekem például az udvarhelyi villanyszolgáltató igazgatójával rendkívül jó a viszonyom, egy nagyon fiatal srác, akivel nagyon jó meg lehet Zsolttal beszélni dolgokat, tehát egy tévedés ne essen. De azt ne felejtsük el, és ezt Zoltánnal beszéltük, hogy nem a szolgáltatóknak van városa, hanem a városnak vannak szolgáltatói. Tehát a városnak vannak szolgáltatói. És a magyar nyelv az nagyon deszkriptív, nagyon leíró, tehát a szolga, és most nem pejoratív értelemben, de szolgál téged, te fizetsz, vagy akár a kábel tévék, rengeteg szolgáltató. Tehát az a mocsok dolog, ami egy utcasarkán van a Poznákon, tehát ilyen szerintem nem látsz Jerevánból, vagy Isztambul külvárosából. Tehát ez szörnyű. De például...
2: A világszerelős jelenetben a YouTube, a híres
0: igen,
2: YouTube videóban.
0: Igen,
2: ott látsz,
0: de például
2: De
0: mindannyian tudjuk, hogy udvarhely leghíresebb találkozási pontja éveken keresztül, mondjuk ki hangosan, a Kossuth sarka. De az, hogy pár éve a Kossuth sarka úgy kezdődik, hogy mind a két sarkon van két nagy szürke sifonír villanydoboz, a udvarhelyen mondják Firida, és az egyik még be is lóg a virágüzletnek a kirakatába, sőt, a Betlen utcába, mind a fodrászat, mind a másik üzletnek a kirakatába belógnak, tehát az ilyen nincs a világon. Vagy ahogy nekifogtak pontosan 2001-ben, ami most is folyik udvarén az egész gázhálózat kicserélésébe, fura módon a házunk előtt kezdték a Rózsa utcában, ott van egy leágazás, és úgy képzeld el, hogy a régi gázdobozok azok a kerítésen voltak szintbe, és az új gázdobozokat arra rárakták a régire, meg kívül van. És Isten igazából mi történik? A szolgáltató mind a villany, mind a gáz, ő azzal takarozik, hogy a biztonság. Mert ugye leéghetsz, meg felrobbanhatsz. Nagy túrót. Nem erről szól a történet. A történet arról szól, hogy bármikor nem fizetsz, ő tudjon kívülről hozzáférni téged.

0: Bekapcsoljon. A történet erről szól. A többi az takaró. És a sárga festék is egy nagy
1: kamu?
0: Legenda. Ez egy belső normatíva, erre nincs törvény. Tehát én, mikor felhívtam ott a gázszolgáltatót, én megint jól tudtam kommunikálni, hogy felhívtam, mondom, üdvözlöm, szeretném olyan színre festeni a kerítésemet. Mondták, jó Balázs úr, nekünk az a fontos, hogy ön a számlát fizesse ki.
1: De ezt nem tudja mindenki.
0: Hogy... De bocs, érted? Vagy mondok egy másikat.
2: Azért beszélgetünk itt
0: azért most, beszélgetünk. Vagy két évvel ezelőtt, amikor mi is pályáztunk napelemekre, és a háromfázisos udvarhely, még a reklámban is így van, az utcaszélén az ez gáz, írja, hogy Firida. Tehát ez a nagy, szürke villanydoboz szekrény, mondták, hogy ezt közterületre ki kell rakni, és közterület foglalási engedélyt kell szerezzek, minden ilyent a városi tanács meg kell szavazzon, és mondom, várjatok, na, mi a lényeg? Hát, hogy hozzá lehessen férni. Mondom, akkor ezt kerítés szintjébe is lehet? Ja, persze, csak írjuk be, hogy te szeretnéd a kerítés szintjébe tenni.
2: De és ennyi.
0: És ennyi volt nem az egész. Lehetetlen. Tehát rajtunk embereken, vagy láttam a Rózsa utcában, és csak azt mondta a gázosoknak, hogy ti nem rakjátok ki. Hát olyan volt, hogy kihívtuk a főnököt, hogy amúgy is keskeny a járda. Kiraksz egy gázdoboz, babakocsival nem lehet elmenni, tolókocsival annyira se, oké. És aki kötötte az ebet a karóhoz. Most például én is szóltam volt a városházásoknak még múlt évben, hogy a Kossuth meg egyéb, meg pontosan a központi taxi megálló környékén, és úgy néz ki, hogy nem fogják kirakni, berakják a régiek helyébe, mert sugalmaztuk azt, hogy ha a város ezt jelzi, akkor a szolgáltató, magyar nyelv szolgáltató, ő szolgáltat, tehát nem a főnökünk, mi ezért fizetünk, ő tessék alkalmazkodni. Ez olyan, mint amikor hozzátok, vagy bárkihez megérkezik a mesterember dolgozni, és ő akarja megmondani neked, hogy hogy kell megcsinálni. Holott te vagy a megrendelő, és én mondom meg, hogy elnézést, így szeretném.
1: Nem raktak rá egy üveghalat, s még egy olyan régi csipkés terítőt, mint a régi tévéken, ahogy szokott lenni a dobozra, szürke dobozra a Kossuthban? Mint ahogy láttam egy fényképet erre, vagy te voltál az?
0: Lehet poénkodni, de azért azt se felejtjük el, hogy mi emberek azért mások vagyunk. Tehát akár egy kis közösséget nézünk egy utcán belül, mindenkinek más az ízlése. Ezzel nincsen baj, hogy az udvaron belül
1: házadat. Az pont ironikusan tették oda, hogy már csak ez hiányzik innen.
0: Tehát pont azt mondtam az adás kezdés előtt Zoltánnak, hogy múltkor egy ismerősöm mondta, hogy annyira különbözik a szomszédsága, hogy az egyik szomszédja nagyon jó jazzlemezeket hallgatott, és a másik szomszédja szandúcsorbát. Na, most miről beszélünk?
2: Ilyen eklektikus a világ.
1: Reklám szerint meg kell keressük azt a közös sörmárkát, amit mind a ketten kedvelni, akkor nem lesz baj
0: belőle.
2: Visszatérve még a Várra Attila, ugye itt volt szó korábban, itt van most egy olyan helyzet is, ugye, hogy hát felújítják a várat, de mellette ott van az iskola, ami omlás veszélyes. Akkor itt ez a kettő, hogy jön össze? Most be lehet-e menni majd a turistának? Mert ott van egy omlás veszélyes épület, és ott lesz majd elvileg egy teljesen új felújított bástya.
0: Erre a kérdésre nem kaptam választ, szerintem ez egy nagyon pat helyzet, mert részben felújítják a várat, ugye, mert itt a hajdubástyáról van szó,
2: igen, a
0: többinek a konzerválása. Csak zárójel, itt az a gond, hogy hiába volt egy 10 éve egy városi konzultáció, még amikor Hegedűs Csilla volt az RNDSZ-es kulturális miniszter, mert akkor volt a Hajdubástyának a terve ezzel a kilátóval, és a múzeumban el lett mondva a kolozsvári cégnek, a helyi muzeológusok mindenki, hogy ezt felejtse el. Csak egy kormányváltás miatt, mivel nem volt már Hegedűs Csilla miniszter, azt a projektet nem fizették ki, és a kolozsvári cég ezt az üvegkilátós izét teljesen beemelte ebbe, pedig tudta, hogy a város ezt nem akarja. És ez így valósult meg. Én ezért örventem a tavaly, amikor Sofalvi Andrásnak volt az a coming outja, úgymond, amikor kifakadt, és sajnálom, hogy sem a kulturális intézmények részéről, sem a kulturális életből nyilvánosan nem állt ki mellette senki. Tehát ez nagy gáz volt udvarhelynek. Gyakorlatilag olyan volt, mint a Sófalvi András egyedül maradt volna. Sem intézményi szinten, sem külön-külön. Ez szomorú. András nagyon megharcolt mindennel, viszont visszatérve a várra, oké, fel lesz újítva. Egyrészt bemegyünk mindjárt a várba is. Mi lesz a vár körül? Mert nem lesz körbejárható, és a ráépített épületek nem tűntek el, és az úgy nem lesz jó, ha körülötte lesz egy 2 méter széles sikátorm, az nem lesz biztonságos sem. Meg kell győzni a körülötte levő telkek tulajdonosait, hogy ha közreműködnek a várossal, akkor az udvarnak a hátsó részei, ahol eddig össze-vissza dolgokat tartottak, tároltak, az kifordítva a vár felé nagyon komoly profitot hozhat egy nyári kerttel, egy terasszal, egy szuvenír volt.
1: A kapazán
0: sor. Mindenképpen értéknövelő.

0: Tehát a vár és a vár körüli lakások, azt fel kell fogni, ez nem nyűg, ez egy lehetőség. Tehát itt a problémát kell kihívásnak tekinteni, és nem a kihívást bajnak, meg problémának. De visszatérve a várra, oké, szeptember óta nincs tanítás. Miért nincs tanítás? Állítólag omlás veszélyes. Nem láttam én ezt a tanulmányt, ezt el kell fogadjuk. Oké, de ha a vár felújítása, részleges felújítása befejeződik, viszont diákokat nem engedhetsz a várfal mellé, mert veszély, vagy az iskola fala mellé, akkor ez hogy lesz értékbe helyezve abban a kontextusban, hogy kívülről nem tudod megközelíteni, de be az iskola épület miatt nem mehetsz. Na ez egy nagy padhelyzet, ez sajnos a mostani városvezetés ezt megörökölte, de Isten igazából sakmat. Ez sakmat. Mert ha omlás veszélyes, akkor nem csak bent omlás veszélyes, hanem a fala mellett is omlás veszélyes, mert sajnos amikor a gimi kiomlott, ott mellette 5-6 méterre a törmelék ott volt. És ha ennyire omlásveszélyes, akkor akár a régészeti parkra is ráomolhat, amit csinálnak az elején, ugye az egy nagyon vagány dolog. A várnál órási problémák adódtak azzal, hogy szerencsére Sófalvi András, aki az a régészeti feltárásnak a vezetője, dr. Sófalvi, a sarkára állt, és azt mondta, hogy itt olyan régészeti feltárás lesz, amit egyes vállalkozók nem szeretnek, hogy kicsi kanára, mert a mi múltunkról van szó, és emiatt folyamatosan kellett módosítani a terveket, mivel folyamatosan találtak dolgokat, de megint az van, ez nekünk hosszú távon jó, mert van amit bemutatni. Úgyhogy amit Orbán Balázs leír, meg lerajzol, hogy szembeállunk a várral, az első két bástya között ott van keresztbe a kazamata rendszer, ami boltíves rendszer. Puff, tessék. És rengeteg minden, ezen változtatni kellett. Nem tudom, hogy hosszú távon ez hogy lesz egyáltalán, de ha az iskola omlás veszélyes, akkor oda nem szabad bemenni.
1: Na, hát ez egy komoly felvetés, de erről még biztos, hogy fogunk hallani, hogy biztos lesz ennek a történetnek hát valamilyen fajta folytatása, vagy megoldása, tehát, hogy ez még egyelőre, de nagyon jó, hogy elmondtad. Ugyanakkor meg van ugye, most kijöv a várból, most, hogy a városba bemegyünk, ugye, esetleg az előtte levő utcákban is szétmegyünk, ugye. Tehát van egy ilyen, amit szoktunk mi ketten mindig nevetni, hogy hát lakkozott andezitlappal és inox korlátokkal nem lehet belvárosi turizmus most csinálni. Sem Székelyudvarhelyen, sem másutt.
0: A saját példádból, hogy te használtad sokszor a ne légy tongyó kifejezést. Ez úgy gondolom, hogy nem csak az önmagunk felöltöztetésére, hanem ha azt veszük, hogy a város felöltöztetésére, épületeink,
1: konkrétan erről
0: kerítéseink, konkrétan színeink, ablakaink, akkor ezt a tongyóságot, ezt nagyon el kéne felejteni, mert az nem oké, és megint nem mondunk neveket, meg cégneveket, hogyha a vár meg lesz, nem miha ellopták volna, de ha kész lesz ez a felújítás, akkor a városközpontból a legrövidebb út az a Barátok templomától át a Vargapatakon és be. De a Vargapataktól a vár bejáratáig, ha megnézed az épületeket, akkor elsírod magad. Tehát azok a fajta módosítások, ajtó helyett, vagy ablak helyett valaki ajtót rakott, az egész régit fatartónak használja, vasálványokat rakott azért, hogy a bejárat ne ázzon, hungarocellel, ahogy mondtuk régebb, iporkával a saroképület le van szigetelve, de nem fejezték be. Egyetlen épület a sarkon, ahol a Gösszerbál volt.
1: Volt Gösszerbál,
0: igen, a gyönyörű klingeri téglákkal. Azt szerintem példásan sikerült felújítani. Az például kár, hogy nem sikerült kémiai módszerrel a téglákat megtakarítani, csak homokfújással, de ez nagyon jó lett. Úgy tudom, hogy ott egy egészségügyi központ lesz. Nekem ezek az információim, hogy mindenképpen a befektetős, akik megvették, azok az egészségügyi szférából jövő valakik, és ott egy ilyen egészségügyi, nem tudom pontosan mi lesz. Viszont az egész környezete, amilyen, az nagyon méltatlan ahhoz, ami majd a várba lesz. És azt is tudom, hogy például az urbanisztikai osztályot egy-két vállalkozóval nagyon kemény vitákban van, és nagyon keményen próbálják büntetni, meg odahatni. Meg azért legyünk őszinték, az sem normális, hogy a 90-es évek végén a felszámolt házgyárból megvásárolt óriási vaslapokkal csak úgy lefedjük a Vargapatakot, mert mi oda szeretnénk parkolni.
2: Szerinted ezen lehet változtatni?
0: Változtatni? Én úgy tudom, hogy terve van a Vargapatak teljes medrének a rehabilitációja. Most mondok egy jó hírt, hogy például a papkertő felfele levő vargapatag, mindegy, hogy nyáron kiszárad, de annyira életképes, hogy tegnap, tehát minden év most már 50

0: 6 éve feljárnak tojni és költeni a vadrécék, és tegnap az egyik tojónak 10 kicsi kacsáját számoltam meg, tehát a varkapatok ilyen szempontból életképes. Viszont az egész medret meg kellene oldani, és még ha haragosaim is lesznek most, tehát az nem megoldás, hogy szerzünk a technóból valahonnan vaslapot, és lefedjük a vargapatakot, mert hogy udvarhelyen így, most legyünk őszinték.
1: Tehát ez így működött a 90-es években.
0: De ez megint, megint tongyó munka. Ez megint tongyó munka.
2: Három percünk van. Röviden, te sok mindent jelzel, ugye? Ami nem tetszik.
0: Igen, de nem a Facebookon, hanem általában hátul.
2: Neked jeleznek azok, akiknek nem tetszik az, amit te csinálsz? Kapsz hideget, meleget?
0: Már nem.
2: No.
0: Olyan is,
1: az nagyon jó.
0: Olyan is volt ezelőtt 15 éve, amikor még az urbanisztikai osztálynak más volt mind a vezetése, más az összetétele, hogy gyakorlatilag rájöttem, hogy velem ijesztegetnek, és volt olyan a Betlen utcában, amikor bontottak egy épületet, nem mondom a nevét, nem is lett szép az épület, amit építettek, hogy oda hívtak, hogy nézzem meg, hogy már pedig a pince az penészes, már pedig nem tudom mi is, kérem, de mi hívtatok, ma ismerősök. Hát mondták az urbanisztikán, hogy én vagyok a kerék kötője a dolgoknak. Szóval ez azért óriási gáz, ne ragudjál meg. És nem. Tehát, hogy, de sok ember jelez, olyan is van, aki elvárná, hogy ő nem akar cirkuszolni cirkuszoljaként, de nem erről szól a történet. Tehát kommunikációban is én a párbeszédben hiszek, én abban hiszek, hogy nem egymást kell szidni, hanem össze kell fogni. Abban hiszek, hogy ha meghívtuk, akkor el lehet mondani. És nem arról van szó, hogy Balázs Attila minden jót csinál, de például én, mikor ezelőtt 20 éve részben örököltem, részben megvettem az oroszegyi házat, akkor még azt sem engedtem az ácsoknak, hogy látható helyen facsavart használjanak csak Szeget. Az a projekt nekem elakadt 80%-on, tehát nincsen kész egyéb okok miatt. Mert például egy krajovai cég csak megint egy tipikus balkán úgy rakta le sajnos orosz egyen a szennyvízhálózatot, hogy nem rakta homokágyba, és úgy elment onnan, hogy egyáltalán nem használható a több millió eurós befektetés. Na, és akkor így nagyon nehéz turizmussal vagy bármivel foglalkozni, de hogy mi, tehát ha azt akarjuk, hogy változzon a társadalom, vagy azt akarjuk, hogy változzon udvarhely, ez megtörténhet, hogy közhelyes, de a közhelyek szerintem letisztult igazságok. Tehát azt akarjuk, hogy változzon a város, akkor magunknak kell változni, a saját szemléletünkön kell változtatni, és nem lehet fontosan sírni a múlt miatt, hordozni a generációs hátizsákokat, szidni egymást, belekötni valamibe, hanem segíteni, segíteni, segíteni, segíteni.
2: Zárszónak ez azt hiszem, tökéletes.
1: Kérem szépen. De ezt most így egyszerre mondtuk ki, Csaba. Nagyon szépen köszönjük.
0: Én köszönöm a meghívást, jövök bármikor.
1: Itt voltál ismét, szerintem még leszel itt.
2: Ez volt a 9. udvarhelyi zakuszka. Ha minden jól megy, ha nem is ebben a hónapban, meglátjuk majd a nyár első havában, akkor megérkezik majd a 10. is, de addig Balázs Attilának köszönjük, hogy itt volt
0: velünk. Én köszönöm a lehetőséget.
1: És a hallgatóknak is a figyelmet.
3: Like music. Sztár reklám. Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés őse megfáradt.
4: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
3: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
4: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
3: Légy te is ős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára!
5: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
6: Újból Székelyföldön lépnek pályára a Góbék világranglista vezetői és a Techball európai elitje. Június 6-án és 7-én Homorodfürdő Challenger Techball League a Lobogó Panziónál. Három kategória, látványos mérkőzések, a döntők pedig június 7-én, vasárnap 19 órától kezdődnek. Gyere el és a decemberi székelyudvarhelyi világbajnokság után éld át újra a Techball varázsát!
7: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. mert a babák

0: a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
1: Hogy a gépezet forogjon, akár csak az önvállalkozása forgótőkére van szükség. Mezőgazdászoknak, kis és közepes vállalkozóknak segítő partnerei vagyunk. LÁM, a megbízható hitelintézet online a mikrokreditlám.ro címen.
2: Közérdekű hirdetés következik.
3: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Nagyértékű berendezést kapott a kórház. Holnaptól folytatódik az aszfaltozás. Nem jutott még fel a Sepsio SK. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Június 30-áig díjmentesen bocsátják ki az első elektronikus személyi igazolványt a 14. életévüket betöltők számára a Hargita megyei rendőrfőkapitányságon. A zsúfoltság elkerülése és a várakozási idő csökkentése érdekében azt javasolják a lakosságnak, hogy időben ellenőrizzék személyazonossági okmányaik érvényességét, és még a jelenlegi dokumentum lejárta előtt foglaljanak időpontot. Nagyértékű eszközzel bővült a Székelyudvarhelyi Kórház felszereltsége. A kórházi fertőzések visszaszorítását célzó pályázat részeként egy új sterilizáló berendezést helyeztek üzembe, amely a veszélyes egészségügyi hulladék kezelését segíti. A berendezés sterilizálja a kórházi részlegeken keletkező veszélyes hulladékot. Többek között pelenkákat, textíliákat, tűket és más egészségügyi eszközöket, majd aprítja és összepréseli azokat. Ennek köszönhetően a hulladék térfogata mintegy 70%-kal csökken. A beruházás értéke 1 millió lej, a fejlesztés pedig az Országos Helyreállítási Alap támogatásával valósult meg. Holnaptól ismét dolgoznak a székelyudvarhelyi útfelújításokon, a kétnapos kényszerszünetet a rossz időjárás okozta.
1: Holnaptól ismét lezárásokra kell számítani az Orbán Balázs utcában, az Eötvösvár, illetve a Tompalászló utcákban, és a vonatállomásnál is, ahol most már tényleg a legutolsó fázisok zajlanak, péntektől már használható lesz a vasúti átkelő.
0: Mondta híradónknak Szakács Pál István polgármester. Az Orbán Balázs utcában a hétfői naphoz hasonlóan a város határát jelző tábláig félpályás lezárás lesz érvényben, a forgalom irányítottan váltakozva halad majd. Lőgyakorlatot tart a Kerekerdői Hegyi Vadász Alakulat, a gyakorlat holnap, május 14-én 9 és 16 óra között lesz, arra kérik a városlakókat, hogy kerüljék a környéket az említett idősávban. Egyelőre nem vívta ki a feljutást a labdarúgó szuperligába a Sepsio SK. A Sepsi-Szentgyörgyi csapat tegnap este a közvetlen riválisa, az FC Voluntárj otthonában lépett pályára, de 2-0-ra kikapott. Amennyiben a háromszéki klub a rájátszás utolsó, hazai mérkőzésén a Sereghajtók Hindia Türgovisti ellen egy pontot szerez, feljut a legfelsőbb osztályba. Egy nappal korábban játssza a szezon utolsó meccsét az FK Csíkszereda. A labdarúgó szuperliga alsóházi rájátszásának utolsó fordulójában az előzetesen meghirdetett programmal ellentétben nem vasárnap, hanem szombaton lép.

0: pályára a csíki csapat. Az FC Botosán elleni meccs szombaton este 7:30-kor kezdődik, a Szuperligát szervező hivatásos labdarúgó liga egyelőre nem adott magyarázatot a változtatásra. A meteorológusok szerint ma délelőtt esős időjárás lesz térségünkben, a széljárás gyenge lesz, borult égbolt várható, a legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 9 fok körül alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy. Vállalkozások támogatója.
2: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Udvarhely szívében az Ötvös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test- és arckezelések, spraybarnítás, szemöldöktetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
2: Építkezel? Felújítasz? Barkácsolsz? Akkor most figyelj! Megnyílt az alsó piktor a Hunyadi János utca 60 szám alatt, a régi Comkim helyén. Festékek, építőanyagok, barkácsáru, nagy választék, kiváló minőség, korrekt árak. A megnyitással egy időben nyereményjáték is indul, ahol értékes ajándékokat sorsolunk kivásárlóink között. Most már 2 üzletben várunk Székelyudvarhelyen. Piktor. Bizalmat építünk.
5: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápár épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
6: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolás szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
7: Vásároljon, nyomtasson!

0: másoljon gyorsan és kényelmesen, diákkedvezménnyel az AVG-ben.
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
3: Reklámot hallottak.

0: lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már. Egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután. Lazán és vidáman.
1: Lazán és vidáman, szép napot mindenkinek, belecsapunk a szerdai sztár délutánba. Hát tegnap reggel a Vekkerben mondtam nektek, hogy fagyos szentek vannak, és tegnap Pongrácz elindította a lavinát, ma pedig Szervász sem okozott csalódást, ugyanis csupán 8 Celsius fokot mérhetünk Székelyudvarhelyen. Reméljük, hogy holnap Bonifác egy picit megembereli magát, és úgy láttam, hogy meg is fogja, mert akkor már 17 fok lesz is, kis mennyiségű napsütésre is lehet számítani. Most viszont esik az eső, egyébként meg Csíkszereda és Udvarhely között is végig esős idő van, úgyhogy óvatosan az utakon, figyelmesen közlekedjetek és tartsatok velem 17 óráig, ugyanis jönnek a legjobb zenék a délutáni órákban. A mikrofonnál Bedő Erika.

Rádió a legnagyobb slágerek változatosan fél egy után másfél perccel, amint említettem, ma a szervácokat köszöntjük, május 13-án őket ünnepeljük, valamint az imolák is itt vannak a listán, és őket is lehet köszönteni természetesen. Hogyha ismertek szervácokat, akkor tudni kell róluk, hogy a név latin eredetű, aztán meg azt írják, hogy szívesen foglalkozik olyan dolgokkal, amelyek műszaki hozzáértést igényelnek, és pontosan jól végzi el azt a munkát, amit elkezdett, hogyha valaminek neki lát szervác, akkor teljes figyelmét az adott dolognak szenteli, és nem örül, hogyha ebben megzavarják. És itt vannak az imolák, az már tényleg gyakori név itt a térségben. Több imolát is ismerek Székelyudvarhelyen. Ismeretlen eredetű amúgy, és azt írják a személyiségéről, hogy kedveli a csendes egyedül létet, az elmélyülést igénylő foglalatosságokat. Figyelmes, érzékeny minden élmény befogadására, és csakis olyan feladatokat vállal el, amelyek érdeklődését is lekötik, amint egyhangúságot érez, és nehezen folytatja a tevékenységét. Az is előfordul, hogy nem végzi el a munkáját imola. Boldog névnapot kívánunk, és természetesen a születésnaposokat is köszöntjük május 13-án, akik ezen a napon látták meg a napvilágot. Jár nekik egy jó kis dal 2017-ből.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Isuszerelé. Bér egy 2-3 köbméteres konténert Székelyudvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Lomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás. Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keresd Facebookon Isuszerelé néven. Isuszerelé. Mindig ott, ahol szükséged van ránk.
3: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
4: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
3: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
4: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
3: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
5: Figyelem, kedves szülők! Az Eperke gyerekközlet új helyre költözött. Most már a Városháza tér 20 szám alatt várjuk Önök.

0: közvetlenül a Ne felejts fagyizó mellett. Készültök az első áldozásra? Nálunk elegáns fiúöltönyök, ingek és stílusos kiegészítők várják a kisurakat, míg a kislányok számára gyönyörű bolerók és harisnyák közül válogathattok. És ez még nem minden. Az eperkében nem csak elegáns, hanem sportos, egyedi és divatos darabokat is találtok, már 3 hónapos kortól egészen 14 éves korig. Ráadásul megérkeztek a minőségi DD Step szupinált cipők és gumicsizmák is a legkisebbeknek. Eperke gyereküzlet. Új helyen, változatlan minőség és egyedi divatos darabok. Várunk szeretettel a Városháza tér 20 szám alatt.
1: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
2: 33 év, több ezer támogatott projekt, számtalan megoldott pénzügyi kihívás.
3: A LÁM 1992 óta stabilitást visz a kis és középvállalkozások életébe, még a válsághelyzetek alatt is. A LÁM nem csupán egy hitelező, hanem egy tapasztalt utitárs.
2: Mikrokreditlám.pro.

A Govers felvétel 1985-ben alig várom a Sztár délután következő óráit, mert nagyon-nagyon sok vagány slágert fogok bejátszani nektek, rengeteg retro feldolgozást és rengeteg olyan zenét, ami 2002 és 2008 között szólt a leginkább és napjainkig még. Mindig jól eső érzés meghallgatni ezeket a zenéket, úgyhogy feldobjuk a hangulatunkat, a munkakedvünket és félretesszük azt, amilyen idő van odakint. A hőmérsékleti érték nagyot nem változott, 9 Celsius fok van jelenleg Székelyudvarhelyen, és ez sokkal nem is lesz több a délutáni órákban, maximum 10-et jeleznek a meteorológusok, aztán holnapra már 17 fokot is mérhetünk. 12:56 perc, hozom Zséda felvételét, és utána pedig meghallgatjuk Zolitól a híreket.

0: Nagyértékű berendezést kapott a kórház. Holnaptól folytatódik az aszfaltozás. Nem jutott még fel a Sepsio SK. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Június 30-áig díjmentesen bocsátják ki az első elektronikus személyi igazolványt a 14. életévüket betöltők számára a Hargita megyei rendőrfőkapitányságon. A zsúfoltság elkerülése és a várakozási idő csökkentése érdekében azt javasolják a lakosságnak, hogy időben ellenőrizzék személyazonossági okmányaik érvényességét, és még a jelenlegi dokumentum lejárta előtt foglaljanak időpontot. Nagyértékű eszközzel bővült a Székelyudvarhelyi Kórház felszereltsége. A kórházi fertőzések visszaszorítását célzó pályázat részeként egy új sterilizáló berendezést helyeztek üzembe, amely a veszélyes egészségügyi hulladék kezelését segíti. A berendezés sterilizálja a kórházi részlegeken keletkező veszélyes hulladékot. Többek között pelenkákat, textíliákat, tűket és más egészségügyi eszközöket, majd aprítja és összepréseli azokat. Ennek köszönhetően a hulladék térfogata mintegy 70%-kal csökken. A beruházás értéke 1 millió lej, a fejlesztés pedig az Országos Helyreállítási Alap támogatásával valósult meg. Holnaptól ismét dolgoznak a székelyudvarhelyi útfelújításokon, a kétnapos kényszerszünetet a rossz időjárás okozta.
1: Holnaptól ismét lezárásokra kell számítani az Orbán Balázs utcában, az Eötvösvár, illetve a Tompalászló utcákban, és a vonatállomásnál is, ahol most már tényleg a legutolsó fázisok zajlanak, péntektől már használható lesz a vasút. Holnaptól ismét lezárásokra kell számítani az Orbán Balázs utcában, az Eötvösvár, illetve a Tompalászló utcákban, és a vonatállomásnál is, ahol most már tényleg a legutolsó fázisok zajlanak, péntektől már használható lesz a vasúti átkelő.
0: Mondta híradónknak Szakács Pál István polgármester. Az Orbán Balázs utcában a hétfői naphoz hasonlóan a város határát jelző tábláig félpályás lezárás lesz érvényben, a forgalom irányítottan váltakozva halad majd. Lőgyakorlatot tart a kerekerdői hegyi vadász alakulat, a gyakorlat holnap, május 14-én 9 és 16 óra között lesz, arra kérik a városlakókat, hogy kerüljék a környéket az említett idősávban. Egyelőre nem vívta ki a feljutást a labdarúgó szuperligába a Sepsio SK. A Sepsiszentgyörgyi csapat tegnap este a közvetlen riválisa, az FC Voluntári otthonában lépett pályára, de 2-0-ra kikapott. Amennyiben a háromszéki klub a rájátszás utolsó, hazai mérkőzésén a sereghajtók Hindia Türgovisti ellen egy pontot szerez, feljut a legfelsőbb osztályba. Egy nappal korábban játssza a szezon utolsó meccsét az FK Csík Szereda. A labdarúgó szuperliga alsóházi rájátszásának utolsó fordulójában az előzetesen meghirdetett programmal ellentétben nem vasárnap, hanem szombaton lép pályára a csíki csapat. Az FC Botosán elleni meccs szombaton este 6:30 kezdődik, a szuperligát szervező hivatásos labdarúgó liga egyelőre nem adott magyarázatot a változtatásra. A meteorológusok szerint ma délelőtt esős időjárás lesz térségünkben, a széljárás gyenge lesz, borult égbolt várható, a legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 9 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy. Vállalkozások támogatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Eco

0: És a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
1: Érdekességek, közérdekű információk, gazságerek.

0: like music. Star reklám.
1: Egész héten dolgozol, aztán mire megérkezik a hétvége, már azon stresszelsz, hogy hamarosan újra hétfő. Akkor itt az ideje egy kis szünetnek. A Vibe Fesztivál idén elhozta a kétnapos bérletet azoknak, akik nem tudnak több napra eltűnni, de a nyár legjobb élményéről mégsem akarnak lemaradni. Válaszd ki a neked legjobb két egymást követő napot, és merülj el a koncertekben, a fesztivál hangulatban és a Marospart nyári estéiben. Ráadásul már VIP kétnapos bérlet is elérhető. Július 2-a és 5-e között találkozunk a Vibe-on. Két nap, ami csak rólad szól.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Akció.
4: Ha bútor, akkor rózsafont.
1: Építkezel, felújítasz, barkácsolsz? Akkor most figyelj! Megnyílt az Alsó Piktor a Hunyadi János utca 60 szám alatt, a régi Comkim helyén. Festékek, építőanyagok, barkácsáru, nagy választék, kiváló minőség, korrekt árak. A megnyitással egy időben nyereményjáték is indul, ahol értékes ajándékokat sorsolunk kivásárlóink között. Most már két üzletben várunk Székelyudvarhelyen. Piktor. Bizalmat építünk.
5: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor.

0: áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Friss hús egyenesen a saját üzemből. Finom falatok a Deák hús üzletekből. Deák húsmíves termékek nagy választéka azoknak, akiknek számít, hogy mit esznek. A házias jellegű füstölt húsaik különösen finomak, melyeket megvásárolhatják a Solymosi utca 9 szám alatti húsmíves mészárszékban, vagy üzleteikben a Sziget utca 39 szám alatt, illetve a Rákóczi Ferenc utca 11 és 43 szám alatt. Deák hús üzletek. Friss, minőségi és saját.
2: Tartson lépést a világgal! Utazzon a Transptourral!
3: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
2: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
3: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
2: Ha indulsz, ha

0: Transtool International. Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
1: Reklámot hallottak.
2: Sztárrádió. A Sztár délután második órájában vagyunk, 13 óra 14 perc. Hát annyi minden történik a városban, azt sem tudom, hogy miről beszéljek. Holnap lesz a kerekerdői hegyi vadász alakulatnál lőgyakorlat 9 és 16 óra között. Úgyhogy arra kérik a város lakókat, hogy kerüljék a környéket ebben az idősávban. És kedves nyolcadikosok, most hozzátok szólunk, mert hogy nem mindegy bizony, hogy merre mentek tovább a középiskolákban, és sulibőrzét tartanak, ahol lehet kérdezni, tájékozódni és tudatosan választani. Úgyhogy ma is várnak benneteket május 13-án az UFF nagyteremben a Kossuth Lajos utca 20 szám alatt. 9 és 14 óra között tartják a sulibőrzét, még 45 perc erejéig elmehettek és megnézhetitek, hogy milyen szakokat ajánlanak a középiskolák itt Székelyudvarhelyen, főleg, hogyha tanácstalan nyolcadikosok vagytok, és nem tudjátok, hogy merre tovább. Én viszont tudom, hogy merre tovább. Érkezik Náti Natasa, Gábri Pont és Sampaul felvétele, aztán jövünk vissza, megnézzük, hogy milyen interjúk voltak itt az elmúlt órákban.

csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel, csak érezze jól magát. Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság lakik.

Afrikában született, énekelte doktorában 1996-os retro slágerében. Fél kettő lesz néhány másodperc múlva. Hát minden hírportálon és minden rádióban szerintem most az idei költségvetésről van szó. Megvan ugyanis a 2026-os költségvetés, erről szólnak a hírek. Szakács Pál István polgármester tegnap közzétette, hogy a jó hír az, hogy elkészült, a rossz hír az, hogy többször újra számolták, hát ha közben nőnek a számok, de nem nőttek. Egyensúlyozzák a fejlesztések a működés és a lehetőségek között, de a cél változatlan, stabilan működő és fejlődő várost építeni. Közzétett egy videót, amelyben bemutatja, hogy mi várható az esztendő további részében, úgyhogy ezt is meg tudjátok tekinteni a Városháza oldalán, vagy a polgármester hivatalos Facebook oldalán. Emellett pedig a Sztár Rádió Facebook oldalán is vissza tudjátok hallgatni és nézni a beszélgetést, ugyanis a reggeli órákban itt járt nálunk Szakács Pál István polgármester és Dávid Endre alpolgármester is. Nyilván az volt a téma, hogy megszavazták Székelyudvarhely idei költségvetését. 35 percben volt erről műsor, és ezt a beszélgetést lehet bármikor nézegetni, hallgatni, akár a magyarfény.ro weboldalunkon, akár a Sztár Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornánkon. Utána volt Zakoszka, 9. alkalommal jelentkezett az udvarhelyi Zakoszka műsor 11 órától. A vendégünk ezúttal Balázs Attila, Civilek az Örökségért mozgalom alapítója volt, és ez is egy félórás beszélgetés, ami ott található a Sztár Rádió Facebook oldalán. Jelenleg nem tudom, esik-e az eső, mert nem néztem ki, viszont AD Studio felvételével meghallgatjuk a nyári esőt. Ha még nincs is nyár, de már május 13-a van. Yeah.

Kézrajon felvétel előtt pedig egy picit megnézzük azt, hogy milyen lesz a Csíksomlyói Pünkösdi búcsú idei programja, mert hogy közzétették. Május 13-át írunk ma, viszont már jövő hétvégén pünkös van. Most volt húsvét és már eltelt 6 hét mindjárt. Rohamosan szalad az idő. Fél évezredes hagyomány egyébként, közös ima és lelki találkozás várja. Idén is a zarándokokat Csíksomlyón, ahol május 22-e és 25-e között tartják a pünkösdi búcsút. A motto pedig idén 2026-ban a kereszténységgel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. A közzétett program szerint pedig május 22-én pénteken 18 órától már nyitó szentmisét tartanak, amelyet virrasztás követ a kegytemplomban. Ezeket azért is mondom el, mert rengetegen szoktak menni Székelyudvarhelyről is, úgyhogy jó, ha tudjátok a részletes programot. A fő búcsús napon, vagyis május 23-án, szombaton reggel 7 óra 30 perctől tartanak szentmisét, majd 10 óra 30 perctől rózsafüzér kezdődik a hármas halomoltárnál, ugyanekkor indul a kegytemplom előtt itt térről a kordon a nyeregbe. Május 23-án lehet zarándokolni a Csíksomlyói nyeregbe, az ünnepi szentmise ott

12 óra 30 perckor, vagyis fél egykor kezdődik a hármas halom oltárnál, erre kellene odaérnie mindenkinek autóval vagy gyalog. A búcsú főcelebránsa és szónoka Székely János lesz, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Aztán szombaton majd a Szent Mise után 17 órától Csángó misét is tartanak a Szent Péter és Pál plébánia templomban. A pünkösdi Szent Mise egy templomban pedig 18 órakor kezdődik, és szombatról vasárnapra virradóan pedig ismét virrasztás lesz a egy templomban. Mennyi program? Május 24-én pünkös vasárnap pedig ismét Szent Mise lesz 7, 8, 10, 30 és 18 órától egyaránt, míg hétfőn 8-kor, 10, 30-kor és 18 órakor kezdődnek Szent Misék. Én szerintem valaki csak eljut valamelyik szentmisére, és van bőven itt választási lehetőség. Az ott élők számára a keresztség nem csupán vallási rítus, hanem a Krisztussal való sorsközösség bizonyítéka, írják ezt a szervezők, és tudják, hogy mit jelent az idei pünkösdi búcsú jelmondata is. A szervezők pedig nyitott lélekkel, tiszta szívvel és ferences testvériséggel várnak mindenkit Csíksomjóra idén is. Az érdeklődők számára elérhetők nyomtatott programfüzetek, valamint a legfrissebb információk a Csíksomjói Kegyhely Facebook oldalán is követhetők. Én szerintem pedig az arándoklattal kapcsolatos információkat is hamarosan közzé fogják tenni, hogy innen Székelyudvarhelyről hánykor és honnan lesz az indulás. Két Ryan érkezik, 2002-es felvétele.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanat.
2: A jövő energiája Hungary Solar. Lakossági

0: és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az AT fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
1: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Költöz társasházba és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Reklámot hallottak.
5: Star Rádió.
6: Star Rádió. Star Rádió.

0: Havazott a Hargitán, borvízforrásokat újítottak fel Korondon, döntőbe jutott az IFI csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Komolyan meg kell fontolni az áfa csökkentést Kelemen Hunor szerint. Az RMDS elnöke úgy véli, a 10%-ot meghaladó éves infláció elsősorban a közel-keleti háború következménye, nem a kormány intézkedései idézték elő. A külső hatás nélkül 6-7%-os lenne jelenleg az infláció Romániában. Kelemen szerint ebben a helyzetben az áfa emelés semmiképpen nem jöhet szóba, szerinte inkább az áfa csökkentést kellene komolyan megfontolni, és vonzóvá kell tenni az országot a távol-keletről, Ázsiából kivonuló és Európa felé közeledő beruházók számára. Több forrás környezetét is felújították Korond község területén. Az elmúlt napokban a polgármesteri hivatal munkatársai több helyszínen is dolgoztak. Kicserélték a faszerkezeteket, lefestették a kültéri bútorokat, az Erzsébet forrás fölé egy új födém is került. A korondi források környezete így rendezettebb lett. Korond község önkormányzata arra kér mindenkit, hogy tartsa tisztán a források környékét, ne hagyjanak szemetet maguk után, és ügyeljenek a rendre. Lakossági fórumokat tartanak a Homoród mentén. A LOT 3-as útszakasz felújítási munkálatai által érintett településeken Miró Barna Botond, Hargita megye tanácsának elnöke lakossági fórumokat tart, ahol a helyiek közvetlenül is tájékozódhatnak a tervezett munkákról, ugyanakkor kérdéseiket és észrevételeiket is megfogalmazhatják. Május 14-én csütörtökön 9 órakor Oklándon az önkormányzat épülete mellett, 10:30-kor Homoród-Szentmál és Homoród-Szentpéter között a Gosztát épületénél, 13 órakor pedig Petegben a művelődési ház előtti téren. Havazott a Madarasi Hargitán. A Szentegyházi Meteoállomás Facebook oldala képeket is közölt a helyzetről, jelenleg fagypont körül van a hőmérséklet a Hargitán. Az Országos Meteorológiai Igazgatóság adatai szerint ma a hegyekben fagypont alatt volt a hőmérséklet, Csíkszeredában 7,2 Celsius fok volt a hajnali órákban, a Bucsinon pedig 2,8 Celsius fok. Bajnoki mérkőzést nyert a VSK Székelyudvarhely U19-es futsalcsapata, amely győzelmével veretlenül jutott a négyes döntőbe. Tegnap a Városi Sportcsarnokban lépett pályára az IFI futsalcsapat az Elit Liga negyedik fordulójában, az ellenfél az FC Piatraniemc volt, a Tankó Levente által irányított együttes 5-2-re győzött. Boyer Ákos 3, Vasló Ránt és Szőcs előtt 1-1 találatot szereztek. Egy televízió közvetíti ősztől a román labdarúgó válogatott mérkőzéseit. A Prima TV időszaka lezárult, a válogatott meccseit kizárólag az Antenna 1 televízió csatorna fogja közvetíteni. Ősszel megkezdődik a Nemzetek Ligája sorozat, ahol a román válogatott Bosznia-Hercegovina, Lengyelország és Svédország ellen fog játszani a második értékcsoportban. Marad az esős idő délutánra is, borult égboltot ismétlődő esős időszakokat jeleznek mára a meteorológusok. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 8 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy. Vállalkozásod támogatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: A csillagok hangja.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Szeretné használni a teraszát szélben, esőben is? Zavarja, hogy a régi beépítések eltakarják a kilátást? Régi a tuskabinja, vagy újat szeretne?
3: A Benglásznál a megoldás. Keret nélküli, teljes üvegből készült terasz beépítések, toló és lapozható rendszerekkel, akár több házak teraszára is. Modern üvegkorlátok, tuskabinok és üvegfalak minden személyre szabva az ön igényei szerint. Öntől az elképzelés, tőlünk 20 év tapasztalat a tervezésben és a kifogástalan kivitelezésben. Keres minket Facebookon, a www.benglass.ro oldalon, vagy személyesen Székely udvarhelyen Betlenfalvi út 222.
2: Benglass, ha többre vágysz! A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gép kezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
4: Egész héten dolgozol, aztán mire megérkezik a hétvége, már azon stresszelsz, hogy hamarosan újra hétfő. Akkor itt az ideje egy kis szünetnek. A Vibe Fesztivál idén elhozta a kétnapos bérletet azoknak, akik nem tudnak több napra eltűnni, de a nyár legjobb élményéről mégsem akarnak lemaradni. Válaszd ki a neked legjobb két egymást követő napot, és merülj el a koncertekben, a fesztivál hangulatban és a Marosport nyári estéiben. Ráadásul már VIP kétnapos bérlet is elérhető. Július 2-a és 5-e között találkozunk a Vibe-on. Két nap, ami csak rólad szól.
5: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
6: Akció.
7: Ha bútor, akkor rózsafont.
8: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor, hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
4: Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a

0: 0732 163 130-as telefonszámon.
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
3: Reklámot hallottak.

DJ Freedom felvétele a Sztár délután harmadik órájában, 9 fok van Udvarhelyen, az esőernyő nem árt, hogyha nálatok van. Amúgy, amit látok, képzeljétek, havazott a Madarasi Hargitán, májusi hó, a Szentegyházi Meteo Állomás Facebook oldala jelezte a közzétett bejegyzésében, és hát a szezon várhatóan az utolsó havazását tapasztalhatják a Madarasi Hargitán levő vendéglátóegységek működtetői és vendégei most május közepén. Reméljük, most már tényleg nem fog többet havazni, elég volt ősztől. Az Országos Meteorológiai Igazgatóság adatai szerint pedig ma csak a hegyekben volt fagypont alatti hőmérséklet szerencsére, úgyhogy ez valami csoda, például az is csoda, hogy Csíkszeredában 7,2 Celsius fok volt a hajnali órákban, és nem volt mínusz fok, vagy nem volt 0,1-2 fok. Általában ott szokott lenni az országban a leghidegebb, és ez az érték a magasabban fekvő Bucsinon már 2,8 fok volt, úgyhogy a Bucsinon sokkal hidegebb volt, mint Csíkszeredában.

Énekelt Daniel Fi és a Pornogrász, valamint a Boldog Igazán. Hát Boldog Igazán szerintem akkor lennénk, hogyha nem lenne ennyi dugó és torlódás a városban, viszont a következő időszak bizony-bizony erről fog szólni, úgyhogy türelmet az autóvezetőknek. Tegnap előtt reggel hétfőn megkezdődtek a városból kifelé vezető jobboldalmi forgalmi sáv aszfaltozása az Orbán Balázs utca Szeptémia felőli végén, tehát a Templom utca, valamint az Orbán Balázs utca Kicsi Ugron Gábor utcánál leágazó szakasza teljes lezárásra került, a munkálatok ideje alatt, és a lezárás addig tart, amíg az aszfalt ki nem hűl. Ma nem tudom, hogy fognak tudni haladni a munkálatokkal, hogyha ilyen esős időjárás van, de arra számítani kell, hogy folyamatosan várakozási idő van Székelyudvarhely Szejkefürdő felőli kijáratánál. A Templom utcai és a Széldombon lakók számára a Szeptémia megnyitotta a Lovarda területén átvezető magánutat, és hát ott kérik az autósokat, hogy ezen az útszakaszon csak indokolt esetben és legfeljebb 10 km/h sebességgel közlekedjenek. A Tamási Áron utcától a város határát jelző tábláig pedig félpályás lezárás van érvényben, a forgalom irányítottan és váltakozva halad majd. A tanácsa az a városvezetésnek is, hogy ha tehetitek, akkor kerüljétek ezt az útszakaszt, és próbáljatok Székely-Szent Tamás felé haladni, valószínű, hogy ott könnyebben át tudtok érni a Baknya fele. Emellett a belvárosban is vannak munkálatok, ott is vannak útlezárások, arról is hozom hamarosan az emlékeztetőt és az információkat. Előtte viszont itt van 2006-ból Silver felvétele, maradunk még egyelőre a 2000-es éveknél.

هل Farben felvétele a legnagyobb slágerek változatosan. Itt a Sztár délutánban 14 óra 40 perc közlekedésről beszélgettünk. Most nagyon nehéz és megterhelő időszak vette kezdetét városunk forgalmában, a belvárosban is elkezdődtek ugye az útfelújítási munkálatok. A mobilitási projekt munkálatai miatt lezárták a Tompa László utca alsó részét a Bíróság és a Grében kávézó közötti szakaszon. Fontos változások is történtek, nem használható a Vár utca, a Tompa László és a Petőfi utca között, emellett pedig lezárás érinti az Eötvös József, az Attila utca és a Kornis Ferenc utca alsó részét is. Ezekbe az utcákba csak is az ott lakók hajthatnak be. Forgalom átszervezés is történt a belvárosban, ezt szerintem már mindannyian észrevettétek, mert a közlekedés megkönnyítése érdekében a Kőkereszt tértől, vagyis a Szent Imre utcából a Városháza irányába is lehet kanyarodni, így ez a megoldás nagyon jól működik egyelőre, és tavaly is jól működött, amikor ezt alkalmazták. Közben pedig a Vásártér utca is még mindig le van zárva, május 15-éig, és folyamatban lévő munkálatok vannak ugye az Orbán Balázs utcában és az Eötvös József utcában is. Türelmet és sok-sok odafigyelést igényelnek ezek a forgalomkorlátozások, úgyhogy mindenkinek csak azt tudjuk mondani, hogy jó utat és balesetmentes közlekedést!

0: Kérés és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
1: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendegyházhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
5: Reklámot hallottak.
6: Star Rádió.

0: Havazott a Hargitán, borvízforrásokat újítottak fel Korondon, döntőbe jutott az ifi csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Komolyan meg kell fontolni az áfa csökkentést Kelemen Hunor szerint. Az RMDS elnöke úgy véli, a 10%-ot meghaladó éves infláció elsősorban a közel-keleti háború következménye, nem a kormány intézkedései idézték elő. A külső hatás nélkül 6-7%-os lenne jelenleg az infláció Romániában. Kelemen szerint ebben a helyzetben az áfa emelés semmiképpen nem jöhet szóba, szerinte inkább az áfa csökkentést kellene komolyan megfontolni, és vonzóvá kell tenni az országot a távol-keletről, Ázsiából kivonuló és Európa felé közeledő beruházók számára. Több forrás környezetét is felújították Korond község területén. Az elmúlt napokban a polgármesteri hivatal munkatársai több helyszínen is dolgoztak. Kicserélték a faszerkezeteket, lefestették a kültéri bútorokat, az Erzsébet forrás fölé egy új födém is került. A korondi források környezete így rendezettebb lett. Korond község önkormányzata arra kér mindenkit, hogy tartsa tisztán a források környékét, ne hagyjanak szemetet maguk után, és ügyeljenek a rendre. Lakossági fórumokat tartanak a Homoród mentén. A LOT 3-as útszakasz felújítási munkálatai által érintett településeken Bíró Barna Botond Hargita megye tanácsának elnöke lakossági fórumokat tart, ahol a helyiek közvetlenül is tájékozódhatnak a tervezett munkákról, ugyanakkor kérdéseiket és észrevételeiket is megfogalmazhatják. Május 14-én csütörtökön 9 órakor Oklándon az önkormányzat épülete mellett, 10:30-kor Homoród Szent Mál és Homoród Szent Péter között a Gosztát épületénél, 13 órakor pedig Petegben a művelődési ház előtti téren. Havazott a madarasi Hargitán, a Szentegyházi Meteoállomás Facebook oldala képeket is közölt a helyzetről, jelenleg fagypont körül van a hőmérséklet a Hargitán. Az Országos Meteorológiai Igazgatóság adatai szerint ma a hegyekben fagypont alatt volt a hőmérséklet, Csíkszeredában 7,2 Celsius fok volt a hajnali órákban, a Bucsinon pedig 2,8 Celsius fok. Bajnoki mérkőzést nyert a VSK Székelyudvarhely U19-es futsal csapata, amely győzelmével veretlenül jutott a négyes döntőbe. Tegnap a Városi Sportcsarnokban lépett pályára az ifi futsal csapat az Elit Liga negyedik fordulójában, az ellenfél az FC Piatra Niamc volt, a Tankó Levente által irányított együttes 5-2-re győzött. Boyer Ákos 3, Vasló Ránt és Szőcs előtt 1-1 találatot szereztek. Egy televízió közvetíti ősztől a román labdarúgó válogatott mérkőzéseit. A Prima TV időszaka lezárult, a válogatott meccseit kizárólag az Antenna 1 televízió csatorna fogja közvetíteni. Ősszel megkezdődik a Nemzetek Ligája sorozat, ahol a román válogatott Bosznia-Hercegovina, Lengyelország és Svédország ellen fog játszani a második értékcsoportban. Marad az esős idő délutánra is, borultékboltot ismétlődő esős időszakokat jeleznek mára a meteorológusok. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 8 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy. Vállalkozások támogatója.
2: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: Határidők. Állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel! Csak érezze jól magát! Mi segítünk! Sztár délután, ahol a vidámság lakik.

0: Mi azt az elét látszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?
1: Ez a doktor Béres, aki híres, a körülmékben mind a
0: Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
3: Egész héten dolgozol, aztán mire megérkezik a hétvége, már azon stresszelsz, hogy hamarosan újra hétfő. Akkor itt az ideje egy kis szünetnek. A Vibe Fesztivál idén elhozta a két napos bérletet azoknak, akik nem tudnak több napra eltűnni, de a nyár legjobb élményéről mégsem akarnak lemaradni. Válaszd ki a neked legjobb két egymást követő napot, és merülj el a koncertekben, a fesztivál hangulatban és a Marospart nyári estéiben. Ráadásul már VIP két napos bérlet is elérhető. Július 2-a és 5-e között találkozunk a Vibe-on. Két nap, ami csak rólad szól.
4: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Engedje el a rohanást, és találja meg a békét Homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével, nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forróvizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és két perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
6: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor, hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
7: Kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a Fitfeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között minden.

0: mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardioedzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. Fitfil, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.
1: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Reklámot hallottak.
3: Sztár Rádió.
4: Reklám után itt vagyunk a Sztár délután harmadik órájában. Nem, ez már a negyedik. Azt, ahogy telik az idő, május 13-át írunk, és még mindig borongós, esős időjárás van így a délutáni órákban. Erős és Piggy Boy felvételével fogunk tovább menni, előtte viszont azt szeretném, hogyha beszélnénk arról a fesztiválról, ami nyáron lesz, amire már nagyon sokan készülnek innen Székelyudvarhelyről is. Ez nem más, mint Tusványos. Hát képzeljétek, idén sem fog elmaradni Tusványos, a 35. Bálványosi Nyári Szabad Egyetem és Diáktábor július 21-e és 26-a között lesz megszervezve. Az idei motto pedig az, hogy veled teljes. Hát veled teljes Tusványos, hogyha te is elmész. Az idei kiadás kapcsán ugyanakkor a magyarországi politikai környezet változásai miatt több kérdés is felvetődött sok mindenkibe. Ezekre próbált a Hargita népe választ kapni, úgyhogy egy picit belemegyünk a témába. A kormányváltást eredményező április 12-i magyarországi választások után sokakat azért foglalkoztatott az a kérdés, hogy mi lesz a Tusványos sorsa. A szervezőktől azt szerették volna megtudni, hogy megtartják-e az idei Tusványost, milyen hatással lesz a rendezvényre az új politikai helyzet, és kik lesznek az idei meghívottak, illetve milyen formában szervezik meg a nemzetpolitikai kerekasztalt. Felmerült továbbá az is, hogy várható-e bármilyen koncepcionális változás a programban a korábbi évekhez képest, befolyásolja-e a politikai átalakulás a rendezvény nemzetpolitikai hangsúlyait, illetve érzékelhető-e már most hatása a szervezésben vagy a partnerségben. Na, ezekre a kérdésekre én is kíváncsian várom a választ. És még szintén szerették volna tudni, hogy változik-e a meghívott előadók köre, illetve a politikai szereplők aránya, és terveznek-e új tematikus paneleket vagy fókusz területeket beemelni az idei programba. Nem utolsó sorban pedig arra is keresték a választ, hogy hogyan látják a szervezők a Szabad Egyetem szerepét és a jövőjét a mai közéleti és politikai környezetben, illetve inkább szakmai, kulturális vagy politikai hangsúlyok kerülnek-e előtérbe az idei évben. Na, remélem, hogy ezekre válaszokat is kapunk itt a továbbiakban. Megkeresték Sándor Krisztinát, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnökét, ugye a Tusványos korábbi politikai program felelősét, jelenlegi szóvivőjét, és röviden annyit válaszolt: idén is megtartjuk a Tusványost, a részletekkel pedig a későbbiekben jelentkezünk. Hát több kérdés, rövid válasz. Aztán majd a továbbiakban reméljük, hogy kiderülnek a részletes válaszok is. A rendezvény sorozat erdélyi főszervezője azt erősítette meg, hogy idén sem marad el a Tusványos, de egyéb információkat később ígért. Egyelőre ezekre a kérdésekre még nem akartak, vagy nem tudnak válaszolni. Valószínű, hogy most nagyban történnek a szervezkedések, és még nincs minden tisztán megszervezve. Tusványos minden időkben egyébként meg megőrizte értékeit, irányt mutatott és mutat a mai napig, ennek köszönhetően pedig mindannyiunk számára a kötődést, a biztonsági hálót jelenti, amelyben megkapaszkodva tartjuk meg egymást könnyebb és nehezebb időkben is. Ez olvasható az ők weboldalukon, és a jubileumi év kapcsán azt is kiemelik, hogy az elmúlt 35 év nem csak idő, hanem örökség és felelősség is, amelynek megőrzése és továbbadása bizony-bizony közös feladat, és a 35 év története azért vált teljességé, mert része voltál, maradj velünk, írják ezt a szervezők, de szerintem mindenki velük fog maradni, és idén is rengetegen lesznek Tusványoson. Hát emlékszem, hogy tavaly a Rúzsa Magdi koncertre nagyon sokan be se tudtak jutni, úgyhogy már kinőtte magát a Tusványos, nem elég a hely. Valami véget ért a következő dal erről.

0: Érdekességek, közérdekű információk, gazságerek és jó hangulat.
1: Ma végre jól vagyok és pont, nem érint meg, hogy más mit mond.
0: Ez a Sztár délután.

egy felvétele a 80-as évekből. Beszéltünk tusványosról, úgyhogy nem fog elmaradni, ez biztos, hogy meg lesz tartva a mi drága tusványosunk, amit már tényleg úgy megszoktunk, hogy minden évben jelen tudunk lenni. Július 21-e és 26-a között lesz tehát az idei bálványos nyári szabad egyetem és diáktábor. Előtte viszont még azért itt lesz a június, a május, májusból még ugye a fél hónap hátra van, és ebben a hónapban kezdődnek is a ballagások. A ballagások ünnepségének a sorát a Bábes-Bólyai Tudományegyetem tanító és óvópedagógus képző tagozatának végzősei fogják indítani idén Székelyudvarhelyen május 28-án 10 órától lesz a városi sportcsarnokban. Aztán másnap, vagyis akkor május 29-én a Dr. Pallu Imre Művészeti Liceum diákjai búcsúznak iskolájuktól, május 30-án pedig a Backa Madarasi Kisgergely Református Kollégium tanulóit csengetik ki a belvárosi református templomban. Most már ez hagyományá vált. Június 2. napján lesz a Bányai János szakközépiskola és az Eötvös József szakközépiskola ballagási ünnepsége, tehát egy nap két iskolának, és mindkettő 10 órától. Az Eötvös József szakközépiskola ballagás ünnepségének a városi sportcsarnokat helyett. Aztán folytatódnak az ünnepségek június 3-án a Benedek Elek Pedagógiai Liceum, 4-én a Kós Károly szakközépiskola és a Marin Préda Elméleti Liceum búcsúztatja a diákjait, és aznap délután tartják meg a FEG Education egészségügyi poszticiális iskola évzáróját is. A Tamási Áron gimnázium diákjai pedig június 5-én vesznek búcsút az iskolától, a sort pedig június 13-án az asszisztens képző posztliceum, június 19-én pedig a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ végzőseinek kicsengetése zárja. Na, itt lesz bőven ballagás Székelyudvarhelyen. Hú, nagyon-nagyon jók ezek az ünnepségek, de azzal együtt a forgalom is biztos, hogy meg fog növekedni. Viszont felemelő pillanatoknak lehetünk szemtanúi, főleg, hogyha hivatalosak is vagyunk valamelyik ballagási ünnepségre. Aztán majd a végzősök lehet, hogy csak a távolból fognak üzenni egy-két év múlva. 4-es street felvétele érkezik.

Rúzsa Magdi és a papírsárkány. Hát nincs papírsárkány, eregetős idő. Ebben a dalban pedig a szerda reggelről van szó. Most már szerda délután van. 3:45 lesz 2,5 perc múlva. Böngészem a magyarfilm.ro weboldalunkat, ott annyi jó minden található egyébként. Láthattok rengeteg videót, interjút, többek közt Udvarhelyen ünnepelt az Amerikai Magyar Orvos Szövetség az elmúlt hétvégén. Ezzel kapcsolatban is láthattok hosszabb beszédeket és videókat az oldalunkon, mert hogy alapításának első évfordulóját rendhagyó szakmai csúcs találkozóval ünnepelt az Amerikai Magyar Orvos Szövetség szombaton a Városháza Szent István termében, és az esemény központjában az orvos tudomány és az innováció jövője állt, a mesterséges intelligencia alkalmazásától kezdve a modern sebészeti eljárásokon át egészen a Hunor magyar űrhajós programig, és az esemény megnyitóján elhangzott beszédek megtekinthetők az oldalunkon, valamint a YouTube csatornánkon is. Emellett ugye ott van az a rossz hír is, hogy meghosszabbították a vészhelyzetet Parajdon. Újabb 30 nappal ugye a bányakatasztrófa miatti vészhelyzetet meg kellett hosszabbítsák. A Hargita megyei prefektúra közleménye szerint a vészhelyzet az június 7-éig lesz érvényben, és ebben az időszakban a hatóságok gondoskodnak a térségben zajló munkálatok elvégzéséről, és folyamatosan majd tájékoztatják a fejleményekről a lakosságot és a szomszédos településeket is egyaránt. Ugyanakkor továbbra is tilos a belépés az érintett területekre, beleértve a sószorost is, egyelőre ott nem lehet kirándulni. A korondpatak és a bányakatasztrófa által érintett folyóvizek paramétereit pedig folyamatosan mérik a következő napokban, hetekben is. Hát ez a sztori sajnos tényleg olyan, mintha soha véget nem érős lenne, de egyszer reméljük, hogy lesz megoldás mindenre, és újra fénykorát fogja élni Parajd is. Mi pedig? Hát mikor éltük fénykorunkat? Nem tudom ki, mikor élte fénykorát, de azt tudom, hogy Toto Cutugno felvétele az nagyon sokat mondó mindenki számára. Ez egy feldolgozás egyébként 2020-ból.

0: I like music. Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt. Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanat.
1: A jövő energiája Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az Alté fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Újból Székelyföldön lépnek pályára a Góbék világranglista vezetői és a Techball európai elitje. Június 6-án és 7-én Homorodfürdő Challenger Techball League a Lobogó Panziónál. Három kategória, látványos mérkőzések, a döntők pedig június 7-én vasárnap 19 órától kezdődnek. Gyere el és a decemberi Székelyudvarhelyi világbajnokság után éld át újra a Techball varázsát!
4: Figyelem, kedves szülők! Az Eperke gyereküzlet új helyre költözött. Most már a Városháza tér 20 szám alatt várjuk Önöket, közvetlenül a Ne felejts fagyizó mellett. Készültök az első áldozásra? Nálunk elegáns fiúöltönyök, ingek és stílusos kiegészítők várják a kisurakat, míg a kislányok számára gyönyörű bolerók és harisnyák közül válogathattok. És ez még nem minden. Az Eperkében nem csak elegáns, hanem sportos, egyedi és divatos darabokat is találtok, már 3 hónapos kortól egészen 14 éves korig. Ráadásul megérkeztek a minőségi DD Step szupinált cipők és gumicsizmák is a legkisebbeknek. Eperke gyereküzlet. Új helyen változatlan minőség és egyedi divatos darabok. Várunk szeretettel a Városháza tér 20 szám alatt.
0: Reklámot hallottak.
5: Sztár Rádió.
6: New truck.

7 perc múlva meghallgatjuk a 16 órás híreket itt a Star Rádióban. Közlekedési információ, friss közlekedési információ. Holnapra, május 14-én, azaz holnap reggel 7 órától elkezdi a kivitelező az Orbán Balázs utca baloldali, azaz a városba befelé jövő forgalmi sávjának az aszfaltozását, és emiatt ismét félpályás útlezárás lesz érvényben egész nap az érintett útszakaszon, illetve a Farcádi utcából csak a Lejtő utca irányába lehet majd közlekedni, a Farcádi és Orbán Balázs utca kereszteződése is le lesz zárva. A munkálat előre haladtával az Ugron Gábor utca és az Orbán Balázs utca alsó városközpont felőli kereszteződését is lezárja a kivitelező, amelyet csak akkor fog megnyitni, amikor a két utca felső Szejke felőli kereszteződését is le kell majd zárja. Bonyolultnak hangzik, de a lényeg, hogy ha tehetitek, akkor kerüljétek azt az utcakaszt, Székelyudvarhely Szejke fürdő felőli kijáratát holnap is. Kérik tisztelettel a gépjárművezetőket, hogy a lezárt, frissen aszfaltozott felületekre ne hajtsanak rá, de hát szerintem minden sofőrnek van annyi esze, hogy nem fog ráhajtani. Ezek a friss közlekedési információk, ezzel kell számolni holnaptól, a következő percekben pedig a ritmusokra kell készülni.

0: Komolyan meg kell fontolni az áfacsökkentést Kelemen Hunor szerint. Az RMDSZ elnöke úgy véli, a 10%-ot meghaladó éves infláció elsősorban a közel-keleti háború következménye, nem a kormány intézkedései idézték elő. A külső hatás nélkül 6-7%-os lenne jelenleg az infláció Romániában. Kelemen szerint ebben a helyzetben az áfa emelés semmiképpen nem jöhet szóba, szerinte inkább az áfa csökkentést kellene komolyan megfontolni, és vonzóvá kell tenni az országot a távol-keletről, Ázsiából kivonuló és Európa felé közeledő beruházók számára. Több forrás környezetét is felújították Korondközség területén. Az elmúlt napokban a polgármesteri hivatal munkatársai több helyszínen is dolgoztak. Kicserélték a faszerkezeteket, lefestették a kültéri bútorokat, az Erzsébet forrás fölé egy új födém is került. A korondi források környezete így rendezettebb lett. Korondközség önkormányzata arra kér mindenkit, hogy tartsa tisztán a források környékét, ne hagyjanak szemetet maguk után, és ügyeljenek a rendre. Lakossági fórumokat tartanak a Homoród mentén. A LOT 3-as útszakasz felújítási munkálatai által érintett településeken Bíró Barna Botond Hargita megye tanácsának elnöke lakossági fórumokat tart, ahol a helyiek közvetlenül is tájékozódhatnak a tervezett munkákról, ugyanakkor kérdéseiket és észrevételeiket is megfogalmazhatják. Május 14-én csütörtökön 9 órakor Oklándon az önkormányzat épülete mellett, 10:30-kor Homoród Szent Mál és Homoród Szent Péter között a Gosztát épületénél, 13 órakor pedig Petegben a művelődési ház előtti téren. Havazott a madarasi Hargitán. A Szentegyházi Meteoállomás Facebook oldala képeket is közölt a helyzetről, jelenleg fagypont körül van a hőmérséklet a Hargitán. Az Országos Meteorológiai Igazgatóság adatai szerint ma a hegyekben fagypont alatt volt a hőmérséklet, Csíkszeredában 7,2 Celsius fok volt a hajnali órákban, a Bucsinon pedig 2,8 Celsius fok. Bajnoki mérkőzést nyert a VSK Székelyudvarhely U19-es futsal csapata, amely győzelmével veretlenül jutott a négyes döntőbe. Tegnap a Városi Sportcsarnokban lépett pályára az IFI futsal csapat az Elit Liga negyedik fordulójában, az ellenfél az FC Piatraniemc volt, a Tankó Levente által irányított együttes 5-2-re győzött. Bolyi Rákos 3, Vasló Ránt és Szőcs előtt 1-1 találatot szereztek. Egy televízió közvetíti ősztől a román labdarúgó válogatott mérkőzéseit. A Prima TV időszaka lezárult, a válogatott meccseit kizárólag az Antenna 1 televízió csatorna fogja közvetíteni. Ősszel megkezdődik a Nemzetek Ligája sorozat, ahol a román válogatott Bosznia-Hercegovina, Lengyelország és Svédország ellen fog játszani a második értékcsoportban. Marad az esős idő délutánra is, borult égboltot ismétlődő esős időszakokat jeleznek mára a meteorológusok. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 8 fok körül alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy. Vállalkozásod támogatója.
2: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: Tudtad, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

0: like music. Sztár reklám.
1: Udvarhely szívében az 5-ös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test- és arckezelések, spraybarnítás, szemöldöktetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454. Egész héten dolgozol, aztán mire megérkezik a hétvége, már azon stresszelsz, hogy hamarosan újra hétfő. Akkor itt az ideje egy kis szünetnek. A Vibe Fesztivál idén elhozta a két napos bérletet azoknak, akik nem tudnak több napra eltűnni, de a nyár legjobb élményéről mégsem akarnak lemaradni. Válaszd ki a neked legjobb két egymást követő napot, és merülj el a koncertekben, a fesztivál hangulatban és a Marospart nyári estéiben. Ráadásul már VIP két napos bérlet is elérhető. Július 2-a és 5-e között találkozunk a Vibe-on. Két nap, ami csak rólad szól.
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintej és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek.

0: Time Asset Group lehetőséget ad, hogy valódi, kézzelfogható aranyad vagy ezüstöd legyen már 125 lejtől. Teljes hozzáférés, nincs lekötés. Pagold.ro. Tedd meg az első lépést ma, a jövőbeli önmagad meg fogja köszönni. További információ Pagold.ro. Pagold.ro.
1: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
2: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A TV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
3: Közérdekű hirdetés következik.
4: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
3: Közérdekű hirdetést hallottak.

Téged felvétel a Sztár délután utolsó órájában. Hát annyi jó slágert hallgattunk az elmúlt órákban, hogy akár meg is jött a kedvünk egy jó kis bulihoz, partihoz, viszont óvatosan kell ezután bulikat szervezni, mert hogy megduplázták a hangos bulikért és a közrend zavarásért kiszabható bírságokat, képzeljétek el. A képviselőházban ma elfogadott törvénytervezet szerint nőnek a társadalmi együttélés szabályainak, valamint a közrendnek és a köznyugalomnak a megsértése esetén kiszabható bírságok, úgyhogy erről fogom hozni a részleteket. Reméljük, hogy semmi olyant nem fogunk olvasni és megtudni, amitől azt mondanánk esetleg, hogy úristen, Vámár és Szikora Robert érkezik.

Ez sem mai zene Serülkoltól. Fél öt múlt 2 perccel ott tartottunk, hogy megduplázták a hangos bulikért és a közrend zavarásért kiszabható bírságokat. Nézzük a részleteket. A jogszabály javaslat előírja azt is, hogy magánjellegű rendezvények szervezése sátrakban, egyéb létesítményekben vagy fedetlen helyiségekben, lakó épületek vagy szociális jellegű épületek közvetlen közelében és olyan hangerősségű hangosító berendezések használata, amelyek zavarják a környéken lakók nyugalmát, kihágásnak minősül. Úgyhogy most így a rendezvények előtt, esküvő szezon, ballagások, stb. Nagyon vigyázni kell ezekkel a partikkal. A társadalmi együttélés szabályainak, valamint a közrendnek és a köznyugalomnak a megsértése esetén kiszabható bírságokat a tervezet meg is duplázta, így azok 500-tól 6000 leig terjedhetnek. A tervezetet a szenátus már elfogadta, és a képviselőház döntőházként szavazott róla, majd színű, hogy még erről is olvasunk információkat. Hangos bulikat nem szabad szervezni, csak óvatosan a bulikkal így a nyár közelettével, viszont szeretünk bulizni, az már biztos a Vengaboy szerint is, hiszen a dalnak a címe is az 1998-ból.

0: I like music.
1: Sztárreklám. Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
2: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor, hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz. Mert utazni mindig érdemes.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak, vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi

0: is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
1: Lambériát keres, nálunk megtalálja. Hajópadló Lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely-Szentkirályon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
2: Hogy a gépezet forogjon, akár csak az önvállalkozása forgótőkére van szükség.
3: Mezőgazdászoknak, kis és közepes vállalkozóknak segítő partnerei vagyunk.
2: LÁM, a megbízható hitelintézet online a mikrokreditlám.ro címen.
4: Reklámot hallottak.
5: Star Rádió.
6: 16 óra 47 perc, hamarosan érkeznek a nap utolsó hírei 17 órakor Katona Zolitól, én pedig most már lassan búcsúzok. Ma délután még ki kell, hogy bírjuk ezt az esős időt, be lehet kuckózni, meg lehet nézni egy jó filmet, kipihenni a munka fáradalmait, aki pedig még dolgozik az esti órákig, kitartást kívánok a munkához, és jó munkakedvet. Jelenleg Székelyudvarhelyen 10 Celsius fokot mutatnak a hőmérők, ez egyáltalán nem sok. Holnap, ha minden igaz, akkor már kisüt a napocska, és 17 fokunk is lehet, úgyhogy addig is minden jót kívánok, vigyázzatok magatokra, kellemes, szép délutánt és annál szebb estét mindenkinek. A mikrofonnál Bedő Erikát hallottátok. Sziasztok, holnap találkozunk!

Havazott a Hargitán, borvízforrásokat újítottak fel Korondon, döntőbe jutott az IFI csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Komolyan meg kell fontolni az áfa csökkentést Kelemen Hunor szerint. Az RMDSZ elnöke úgy véli, a 10%-ot meghaladó éves infláció elsősorban a közel-keleti háború következménye, nem a kormány intézkedései idézték elő. A külső hatás nélkül 6-7%-os lenne jelenleg az infláció Romániában. Kelemen szerint ebben a helyzetben az áfa emelés semmiképpen nem jöhet szóba, szerinte inkább az áfa csökkentést kellene komolyan megfontolni, és vonzóvá kell tenni az országot a távol-keletről, Ázsiából kivonuló és Európa felé közeledő beruházók számára.

0: forrás környezetét is felújították Korond község területén. Az elmúlt napokban a polgármesteri hivatal munkatársai több helyszínen is dolgoztak. Kicserélték a faszerkezeteket, lefestették a kültéri bútorokat, az Erzsébet forrás fölé egy új födém is került. A korondi források környezete így rendezettebb lett. Korond község önkormányzata arra kér mindenkit, hogy tartsa tisztán a források környékét, ne hagyjanak szemetet maguk után, és ügyeljenek a rendre. Lakossági fórumokat tartanak a Homoród mentén. A LOT 3-as útszakasz felújítási munkálatai által érintett településeken Bíró Barna Botond Hargita megye tanácsának elnöke lakossági fórumokat tart, ahol a helyiek közvetlenül is tájékozódhatnak a tervezett munkákról, ugyanakkor kérdéseiket és észrevételeiket is megfogalmazhatják. Május 14-én csütörtökön 9 órakor Oklándon az önkormányzat épülete mellett, 10:30-kor Homoród-Szentmál és Homoród-Szentpéter között a Gosztát épületénél, 13 órakor pedig Petegben a művelődési ház előtti téren. Havazott a madarasi Hargitán. A Szentegyházi Meteoállomás Facebook oldala képeket is közölt a helyzetről, jelenleg fagypont körül van a hőmérséklet a Hargitán. Az Országos Meteorológiai Igazgatóság adatai szerint ma a hegyekben fagypont alatt volt a hőmérséklet, Csíkszeredában 7,2 Celsius fok volt a hajnali órákban, a Bucsinon pedig 2,8 Celsius fok. Bajnoki mérkőzést nyert a VSK Székelyudvarhely U19-es futsalcsapata, amely győzelmével veretlenül jutott a 4-es döntőbe. Tegnap a Városi Sportcsarnokban lépett pályára az ifi futsalcsapat az Elit Liga 4. fordulójában, az ellenfél az FC Piatra Niamc volt, a Tankó Levente által irányított együttes 5-2-re győzött. Bolyi Rákos 3, Vasló Ránt és Szőcs előtt 1-1 találatot szereztek. Egy televízió közvetíti ősztől a román labdarúgó válogatott mérkőzéseit. A Prima TV időszaka lezárult, a válogatott meccseit kizárólag az Antenna 1 televízió csatorna fogja közvetíteni. Ősszel megkezdődik a Nemzetek Ligája sorozat, ahol a román válogatott Bosznia-Hercegovina, Lengyelország és Svédország ellen fog játszani a második értékcsoportban. Marad az esős idő délutánra is, borultékboltot ismétlődő esős időszakokat jeleznek mára a meteorológusok. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 8 fok körül alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy. Vállalkozások támogatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Szeretné használni a teraszát szélben, esőben is? Zavarja, hogy a régi beépítések eltakarják a kilátást? Régi a tuskabinja, vagy újat szeretne?
3: A Benglásznál a megoldás. Keret nélküli, teljes üvegből készült terasz beépítések, toló és lapozható rendszerekkel, akár több házak teraszára is. Modern üvegkorlátok, tuskabinok és üvegfalak minden személyre szabva az ön igényei szerint. Öntől az elképzelés, tőlünk 20 év tapasztalat a tervezésben és a kifogástalan kivitelezésben. Keres minket Facebookon, a www.benglass.ro oldalon, vagy személyesen Székelyudvarhelyen, Betlenfalvi út 222.
2: Benglass, ha többre vágysz! A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon. Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika, második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika, autód megköszöni a törődést.
4: Építkezel, felújítasz, barkácsolsz? Akkor most figyelj! Megnyílt az Alsó Piktor a Hunyadi János utca 60 szám alatt, a régi Komkim helyén. Festékek, építőanyagok, barkácsáru, nagy választék, kiváló minőség, korrekt árak. A megnyitással egy időben nyereményjáték is indul, ahol értékes ajándékokat sorsolunk kivásárlóink között. Most már két üzletben várunk Székelyudvarhelyen. Piktor, bizalmat építünk!
2: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
5: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
6: Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
5: Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Szörele. Bér egy 2-3 köbméteres konténert Székelyudvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Lomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás? Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keresd Facebookon Isu Szörele néven. Isu Szörele. Mindig ott, ahol szükséged van ránk.
1: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
2: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
0: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsrakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: Mint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454. Egész héten dolgozol, aztán mire megérkezik a hétvége, már azon stresszelsz, hogy hamarosan újra hétfő. Akkor itt az ideje egy kis szünetnek. A Vibe Fesztivál idén elhozta a kétnapos bérletet azoknak, akik nem tudnak több napra eltűnni, de a nyár legjobb élményéről mégsem akarnak lemaradni. Választ ki a neked legjobb két egymást követő napot, és merülj el a koncertekben, a fesztivál hangulatban és a Marospart nyári estéiben. Ráadásul már VIP kétnapos bérlet is elérhető. Július 2-a és 5-e között találkozunk a Vibe-on. Két nap, ami csak rólad szól.
1: Figyelem, akció!
2: Ha bútor, akkor rózsaszín.

0: Ezet Group lehetőséget ad, hogy valódi, kézzelfogható aranyad vagy ezüstöd legyen már 125 lejtől. Teljes hozzáférés, nincs lekötés. Pagold.ro. Tedd meg az első lépést ma, a jövőbeli önmagad meg fogja köszönni. További információ pagold.ro. Pagold.ro.
1: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt. Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Közérdekű hirdetés következik.
3: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: like music. Sztár reklám.
1: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendegyházhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: Újból Székelyföldön lépnek pályára a Góbék világranglista vezetői és a Techball európai elitje. Június 6-án és 7-én Homorodfürdő Challenger Techball League a Lobogó Panziónál. Három kategória, látványos mérkőzések, a döntők pedig június 7-én vasárnap 19 órától kezdődnek. Gyere el és a decemberi székelyübörhelyi világbajnokság után éld át újra a Techball varázsát!
3: Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat. A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
0: Reklámot hallottak.
5: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: és középvállalkozások életébe, még a válsághelyzetek alatt is. A LÁM nem csupán egy hitelező, hanem egy tapasztalt utitárs. Mikrokreditlám.ro.
1: Azt tudti! Ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz is. Nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
2: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a II. Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
3: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
4: Reklámot hallottak!
5: Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió!

0: I like music.
1: Sztár reklám. Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
2: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
3: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor, hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
4: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak, vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők nagy

0: Ülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani. Utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
1: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00-11-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
0: Kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket, és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz. Közérdekű hirdetés következik.
2: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
3: Reklámot hallottak.
4: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

most azért játszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Mi azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.

amit látszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

wish that it was just at a different time.